alszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem,

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Kollányi Zsuzsi dalával már meg is kezdtük ezt a mai szerdai reggelt, méghozzá a Befogadlak című dala szólt az imént. Egyébként szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és 6 perccel vagyunk 5:30 után, ami pedig akkor azt jelenti, hogy nem sokára már hallhatják azt is, hogy mi a helyzet a mai nap, illetve a következő nap időjárásával, legalábbis a jelenlegi jelentések alapján. De ezen kívül lesz sok más érdekesség is, többek között felköszöntjük a mai nap névnaposait, vár ránk egy-egy reggeli terepjáró, fellapozzuk majd az évforduló naptárat, és ugye olyan kis finomságok is várnak önökre, mint a hit zeneszáma, illetve a mai friss, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz így a mai délelőtt folyamán, illetve utána akkor a délután folyamán is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, természetesen, hogyha tehetik. A zenei szerkesztő egyébként a mai délelőttön Király Boglárka, hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, nem más, mint Györkös Gorán, a híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen déli 12 óráig, hogyha tehetik, akkor ismételten tartsanak velünk, unatkozni nem fogunk, jobbnál jobb zenék és jobbnál jobb műsorok várnak ránk így szerda délelőtt augusztus 26-án. És ha már zene, akkor érkezik a Bikini és a Teli Hold.

teli hold, és bár a teli holdat mi már nem látjuk odakint az égbolton, ugyanis aktívan kezd világosodni felettünk, azért továbbra is mindenkinek kellemes ébredezést kívánunk, ugye ezen a csodaszép augusztus 26-ai szerdai reggelen. És egyébként, akik munkába készülődnek, nekik tudjuk ajánlani, hogy induljanak időben, ugyanis bár itt lend van nem, de azért helyenként az utakon nehezíti ugye a körülményeket az, hogy azért van köd, úgyhogy csak óvatosan induljanak időben, és akkor vezessenek óvatosan, ugyebár, de ezen kívül hál' Istennek nincsenek nagyobb fennakadások, illetve nincsenek balesetek sem az utakon. Ezt kívánjuk, hogy azért a további órákban is maradjon így, bár ugye eléggé kicsire az esély. A reggeli órák eléggé hektikusak szoknak lenni, és nagyon sokan ugye fáradtan ülnek a volán mögé, kipihenletlenül, úgyhogy egy kicsit kellemetlen tud lenni a reggeli munkába indulás, de ezen tudunk segíteni, például egy jó, erős, forró bögre kávéval, vagy akár egy teával, ugye a zöld teában is van némi koffein, illetve ugye nagyon sokan nyúlnak az energiaitalok után is ilyen időszakban, főleg ilyen korán, ugye bár 5 óra 43 perc a pontos idő jelenleg, és ezen kívül, hogyha esetleg valaki nem szeretne éppen koffeint fogyasztani még így a reggeli órákban, akkor azoknak tudjuk ajánlani, hogy tartsák az utasteret hidegen a kocsiban, illetve akár a rágózás is jól jöhet ahhoz, hogy ne fáradjunk el ugye a hosszú utakon, vagy legalábbis a hosszabb utakon. Azoknak pedig, akik nem sietnek most sehova, azoknak további kellemes reggelt kívánunk. Ugye ilyenkor érdemes kihasználni ezeket az első korai nyugodt órákat, főleg a hétköznapokon, amikor még nem halljuk, hogy dudálnak az autók az úton, kiülhetünk akár a teraszra egy forró bögre, csokoládé vagy kávé társaságában, és figyelhetjük, ahogy szép, lassan kel fel a nap, ugyebár. És ehhez pedig mindig jól jön a jó zene, úgyhogy érkezik Hevesi Tamás és a rádió.

Szól a rádió, hát többek között nálunk is szólni fog a rádió még a folytatásban is, ha minden jól megy, ugyebár, mert volt, hogy már nem szólt, de ezt mi se szeretjük, úgyhogy szóljon az a rádió, a Muravidéki Magyar Rádiót semmi nem állítja meg. A folytatásban majd érkezik Takács Tamástól a country, utána felköszöntjük a mai nap névnaposait, de egyébként, ha már így a rádió előtt szóltunk egy picit ugye a reggeli koffeinos tartalmú italokról, amikhoz ugye tudunk nyúlni, hogyha korán keltünk, nem pihentük ki magunkat, stb., akkor talán az energiaitalokra egy kicsit fókuszálva a legismertebbek talán a Monster és a Red Bull, és ezzel kapcsolatban el tudjuk mondani azt is, hogy egy kis pécsi stúdióból kap szárnyakat a Red Bull Magyarországról. Na, ezt ki gondolta volna? Erről a témáról fogunk még majd beszélgetni a délelőtt folyamán. A Telex After egyik februári cikkéből fogunk szemezgetni teljesen pontosan, minthogyha csak egy ilyen napra vártunk volna, ugyebár, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd a délelőtti órákban velünk tartani. Most pedig akkor érkezik a Kant, utána pedig elmondjuk, hogy kiket lehet ma felköszönteni.

Augusztus 26-án nem más, mint az Izsó ünnepelhet. Ez egyébként egy héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik. Egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsó változatának rövidülése. Újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája. Jelentése nyers, szűrös. És egyébként augusztus 26-án egyedül, vagyis egyedüli nap, amin ünnepelhet, úgyhogy ma mindenképpen köszöntsék fel az Izsókat. Rajtuk kívül pedig, akiket még fel lehet köszönteni, azok a Margitok, Natáliák és Csekék. Úgyhogy, kedves névnaposok, nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak boldog születésnapot, hogyha pedig önök felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor semmiképp sem hagyják ki azt, hogy önök is felköszöntsék ezeket ma reggel, vagy akár a nap folyamán.

0: MMR.
1: Időjárás. Augusztus 26-a van, ez szerdai, a mai nap 6 óra a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a mai reggel legfrissebb időjárás jelentését hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma reggelre köd vagy alacsony szintű felhőzet képződött a szárazföldi síkvidékeken, ezért érdemes időben indulni, hogyha esetleg munkába készülődünk, illetve óvatosan is vezetni az utakon. A legalacsonyabb hőmérséklet amúgy 11 és 17 Celsius fok között, a tengerparton pedig 20 fok körül alakul. Ma többnyire napos idő várható. Napközben a dombvidékek felett változó mennyiségű gomoly felhőzet is képződik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul. Csütörtökön és pénteken napos időre lehet számítani, a hőmérséklet pedig átmenetileg ismét emelkedik. Egyébként délnyugati szél fúj majd. A hétvégét pedig már változóan felhős, részben derült idővel kezdhetjük. Szombaton ugyanis helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak, illetve az időjárásunk hűvösebbre is fordul, úgyhogy érdemes felkészülni valamennyivel egy kicsit hűvösebb hétvégére. Pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendván, ha minden igaz, akkor jelen pillanatban 17 fokot mérnek, és ez szintén így van a közeli Muraszombatban. Maribor 16 fokos, Ljubljana 18, Celje 17, Nova Mesto 18, Koper 19, Kradalicán pedig 8 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti országrészben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb, a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet. Késő estére pedig akkor 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap, azaz csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatnak, csapadék megint csak nem lesz. Szombaton pedig átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet Magyarország felett, és szórványosan várható zápor, zivatar, heves zivatar is kialakulhat. A délies irányú szél pedig egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és több felé meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarország szerte is. Lenti 16 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán 17 fokot mérnek, Szentgotthárdon 16-ot, Szombathely is 16 fokos jelen pillanatban, Budapesten pedig akkor már bőven melegebbet, ott 20 Celsius fokot mérnek. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont érdemes óvatosan közlekedni, ugyanis torlódás alakult ki a Steyr autópályán, Lukovica és Domžale között Ljubljana felé. Aztán egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a Goránszkói autópályán Brezje és Radolica között a Karavankák felé, illetve a Steyr autópályán is Locsica előtt Maribor felé, illetve a Locsica alagút előtt, hogy pontosítsunk, Maribor felé is egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat. Ezen kívül, ahogy már a kora reggeli órákban is említettük, ugye Szlovéniában több helyütt is köd van jelen pillanatban, úgyhogy érdemes óvatosan közlekedni és időben indulni, ugyebár. Amit pedig a rendőröket illeti, ők ma Jutomer körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Máringertől szólt a Budapest City, mi pedig most Varga Andor lapszerkesztő jóvoltából kapunk egy kis betekintést a Zalai Hírlap mai számába. Elkezdődött az őszi madárvonulás, ami a madarászok számára betakarítás ideje, írja a Zalai Hírlap szerdai száma. A megállapítás abban az értelemben igaz, hogy a levegőben ilyenkor rengeteg madár kavarog, melyek közül a nagy számok törvénye alapján könnyebb elcsípni néhányat gyűrűzés céljaira. Az újságban a közelmúltban Zalában lezajlott madárgyűrűzések eredményeiről, illetve magáról a gyűrűzés hasznáról is olvashatnak. 35 éves lett idén a zalaegerszegi Shabby Blues Band, a műfaj egyik országszerte ismert képviselője. Az együttes jubileumi koncertre készül és dupla bakelit lemezt is megjelentett. A megyei napilapban ezekről is olvashatnak. Az újság nekrológban búcsúzik el lenti legendás Takács elnökétől, polgármesterétől és díszpolgárától. A napokban 96 éves korában elhunyt Horváth Józseftől is. Hogyha érdeklik önöket a részletek, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe a Zalai Hírlap mai, azaz szerdai számát. És folytatjuk tovább zenével, érkezik Charlie és az Az légy, aki vagy.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A ma reggeli terepjáróban kettő témáról hallhatnak, lássuk is azonnal az elsőt. 17. alkalommal szervezte meg a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanévkezdő szakmai napot a kétnyelvű óvodák és iskolák pedagógusai részére az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola helyiségeiben. Dr. Gróf Anna Mária, az intézmény szakmunkatársa következőket nyilatkozta Botka Ágnes összeállításában.
2: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete mindig is törekedett arra, hogy a Kárpát-medence szerte több együttműködési megállapodást írjon alá, illetve kössön. Egyrészt azért, hogy szélesedjen a mi repertoárunk is, hogy mit tudunk nyújtani a pedagógusoknak. Másrészt a tudásunk magában a Kárpát-medencében, hiszen ha megismerjük egymást, az egyetemeket, a többi testvérszervezetet, akkor ugye könnyebben tudunk mi is jobb, megfelelőbb, korszerűbb tartalmakat találni, kínálni a saját pedagógusainknak, és hát magunk is ugye azért egy kicsit jobban megmutatjuk magunkat is. Idén az EGRI Egyetem jött el hozzánk, 2023 óta létezik az együttműködési megállapodásunk, és már korábban is volt róla szó, hogy az egyik tanévkezdő szakmai napra meghívjuk őket, vagy más továbbképzésre, de így talán a legkomplexebb, hogy egy tanévkezdő szakmai napot le tudnak fedni. És ugye, hogyha egy egyetemet tudunk elhívni, akkor mindenképpen pozitívuma, hogy a teljes vertikumot le tudják fedni, tehát általános iskolát, középiskolát, az óvodapedagógusokat és a gyógypedagógusokat is, ez is nagy előny. A másik pedig, hogy mindenféle szaktudású ember jön. Tehát a humán tantárgyakra, a reál tantárgyakra, ugye idén például fókuszba került a fenntartható fejlődés, hiszen ez az új tantervi reformnak az egyik pillére.
1: Kornyaratgonán ezekben a napokban ismét minden a mezőgazdaságról, az élelmiszerekről és a vidéki életről szól. Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. Az idei vásáron 36 országból közel 1700 kiállító és társkiállító mutatkozik be. A legújabb technológiák mellett pedig előadások és kerekasztal beszélgetések is várják a látogatókat. A vásári forgatagba Horváth Dávid is kilátogatott.
3: A teljes mezőgazdaságot és élelmiszeripart felölelő kiállítókkal és témákkal készültek a szervezők az idei Agra vásáron, amely részleteiről rádiunknak Boris Nikolaser Jávec, a Pomurszki CMRT ügyvezető igazgatója szólt bővebben.
4: Ja, za Agro smo pripravili res pester program. Lako rečem, da je od zunaj dominira
5: sve. Az Agrára igazán változatos programmal készültünk. Azt mondhatom, hogy a kinti részen elsősorban a mezőgazdasági gépek dominálják a vásárt, amelyek valóban impozáns látványt nyújtanak. Új innovációk, új technológiák, új gépek. Ez mindenképpen érdekes látnivaló. A csarnokokban természetesen nagyon sok minden megtalálható, ami a mezőgazdaság kapcsolódik. Nagy hangsúlyt kapnak az élelmiszerek és a gasztronómia is, és természetesen az állatbemutatók sem hiányoznak. Idén újdonságként a vadászat és a halászat is megjelenik a vásáron, így ezt a szegmest is lefedjük. Ezen a területen magyarországi vállalatok is bemutatkoznak. Az idei partnerország Algéria, ami szintén nagyon impozáns és érdekes. Ez Afrika legnagyobb országa. Emellett pedig hagyományosan magyar-szlovén üzleti fórumot is szervezünk. Ezen a területen is jól együttműködünk szomszédunkkal, amely rendszeresen érdekes üzleti eseményeket szervez különböző aktuális témákban. Ezek természetesen különböző érdeklődőket is vonzanak.
3: A vásáron idén 36 országból közel 1700 kiállító van jelen, köztük 10 cég Magyarországról. A szervezők a családokra is gondoltak. A legkisebbeket kézműves foglalkozások, játékok, kisállatok, vidámpark és az ott Kri Agro, vagyis Fedezd fel az Agrát játék várja. A szervezők így változatos programokkal egészen szerdáig várják az érdeklődőket Gornyaradgonára.
1: Kedves hallgatóink, A ma reggeli terepjáróban Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: MMR.

0: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. A 18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak nap süssön rám, azt kérem. Ragyog ki annak a csillagot, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg.

80 éves korában meghalt a country star Dolly Parton. Az énekesnő legutolsó Las Vegas-i koncertjeit már elhalasztotta az egészségi állapota miatt. Azt nem indokolta meg pontosan, milyen egészségügyi panasz miatt kell elhalasztania a koncerteket. Rá jellemző módon elviccelte az ügyet. Viccelődtem velük, hogy itt lehet az ideje a 100 000 mérföldes felülvizsgálatnak, bár ez nem a szokásos kirándulásom a plasztikai sebészemhez, magyarázta. Dolly Parton testvére már jelezte korábban, hogy rosszabbodott az énekesnő állapota, és mindenkit arra kért, hogy imádkozzanak érte. A halálát tegnap Brian Sewer, Cassie Parton fia, Dolly Parton unokaöccse jelentette be a közösségi médiában. Dolly Parton Primetime Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő az amerikai Tennessee államban született, egy szegény, 12 gyermekes család negyedik gyermekeként. Édesanyja énekelt és gitározott, az édesapja is játszott banjón, de Parton a zenei iránt való érdeklődését nagybátyjának, Bill Owensnek tulajdonította. Első dalát is nagybátyjával szerezte, 11 évesen. Ez volt a Girl Left Alone. 13 éves korában találkozott először Johnny Cash-sel, aki bátorította őt az énekesi pályára. Miután George Jones, You Gotta Be My Baby című dalát hallhatta Partontól Nashville-ben. Az igazi áttörés az 1974-ben kiadott Jolene című dal hozta meg Dolly Parton számára, amit keresztlánya Miley Cyrus is feldolgozott. A videó már 500 millió megtekintés fölött jár YouTube-on. Dolly Parton I Will Always Love You című dal a lista vezető lett, még Elvis Presley is fel akarta dolgozni, de annak fejében, ha az énekesnő lemond a szerzői jogokról, amibe Parton már nem ment bele. Évekkel később, 1992-ben Whitney Houston viszont feldolgozta az 1974-es I Will Always Love You című dalát, ami viszont világszinten ismert lett. Here You Come Again című albuma volt az első 1977-ben, ami átlépte az 1 millió eladott lemezt, 1978-ban pedig elnyerte első Grammy díját. Első filmje a 9-től 5-ig volt 1980-ban, amit Colin Higgins rendezett. A film dala a 9 to 5 Golden Globe és Oscar díj jelölést is hozott számára. Férjével 6 évtizeden keresztül szerették egymást. Carl Dean 2025. márciusában halt meg. 60 éven keresztül voltam vele, úgyhogy újra kell tanulnom a dolgokat, amiket együtt csináltunk, nyilatkozta férje haláláról a CNN-nek. Megnyugtat, hogy békében van, de ez nem akadályoz meg abban, hogy szeressem őt és hiányozzon nekem, mondta. Házasságukat mindvégig megtartották maguknak, nem mutatkoztak nyilvánosan, sőt Dolly Parton azt is elmondta, hogy férje mindig vett magának jegyet a koncertjeire, nem akarta, hogy valamit csak azért kapjon meg, mert ő a híres country énekes férje. Hát most már mindketten együtt lehetnek, ugye a túlvilágon, és egyben nyugodjon békében Dolly Parton, akiről tegnap jelentették, hogy elhunyt 80 éves korában.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdon. Ez a szlovén diplomácia éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A kongresszusi központban tartandó eseményen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek és konzulátusok vezetőinek hagyományos éves találkozójának idei díszvendége Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz. Emlékeztetőül, Orbán Anita legutóbb július 31-én szlovén partnerének meghívására látogatott Ljubljanába, ahol eredményes tárgyalást folytatott Tone Kaiser szlovén kül- és európai ügyi miniszterrel. Júliusban közel 1,2 millió turista érkezést és közel 3,3 millió vendégészakát regisztráltak a szlovéniai szálláshelyek, ami az év eddigi legmagasabb értéke. Az előbbi 11%-kal, az utóbbi 9%-kal nőtt éves szinten. A legtöbb vendég Németországból érkezett, őket követték a csehek, a hollandok és a lengyelek, jelentette be a statisztikai hivatal. Június hónap szintén rekordot döntött. Csütörtökön és pénteken kétnapos rendkívüli ülést tart a magyar parlament. Csütörtökön a program szerint határozathozatal lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása témájában, majd interpellációk és azonnali kérdések következnek. Ugyanaznap jön még többek között az általános vita a szakképzési törvényről, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról és az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról. Pénteken döntenek a képviselők titkos szavazással a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt is tesznek. A nap az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának általános vitájával zárul. Váratlan amerikai gépmozgásra figyeltek fel Moszkvában. Egy katonai szállítórepülő landolt az orosz fővárosban, fedélzetén pedig az Egyesült Államok egyik legfontosabb hírszerzési vezetője érkezett. A CIA igazgatója John Ratcliffe bejelentés nélküli moszkvai útja újabb találgatásokat indított el az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalásokról. Az Axios egyik forrása szerint Ratcliffe kifejezetten azért utazott Moszkvába, hogy magasrangú orosz tisztviselőkkel folytasson tárgyalásokat. A forrás szerint az Egyesült Államok már az út előtt tájékoztatta Ukrajnát arról, hogy magas szintű amerikai delegáció indul az orosz fővárosba, és a támadások felfüggesztését is kérték. 80 éves korában meghalt Dolly Parton. A világhírű country énekesnő halálhírét unokaöccse Brian Sewer jelentette be kedden délután az Instagramon. Dolly Parton több mint 65 évet töltött a zeneiparban, és a country zene egyik legnagyobb ikonjaként vonult be a történelembe. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene és az Island of the Stream. Az énekesnő az elmúlt időszakban egészségi problémákkal küzdött, és több fellépését is le kellett mondania. Dolly Parton halálával a country zene egyik legismertebb és legkedveltebb alakja távozott. Sport. A Celje ma a szlovák bajnok Slovan Bratislava ellen játszik visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. A ma 21 órakor kezdődő mérkőzésre minden jegy elkelt. A klub történetének legfontosabb meccse előtt a csapat reméli, hogy a Teltházas stadion elegendő támogatást nyújt majd nekik.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időben lesz részünk, kora délután 25-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: MMR.

2 perccel vagyunk 7:45 után, ez pedig akkor nem jelenthet mást, mint hogy fellapozzuk a mai évforduló naptárat. Egyébként augusztus 26-a az éve 238. napja, és ma van az évfordulója annak, hogy 1778-ban Zsiga Zsolt kezdeményezésére Luka Korosec, Mateusz Kos, Stefan Rozsics és Lorenz Vilumitzer elsőként másztak meg a Triglavot. Aztán 1810-ben a mai napon született Andrej Csehovin, szlovén báró és tiszt. 1814-ben Janez Augustin Puhar, szlovén fotós és feltaláló. 1913-ban pedig Boris Pahor, szlovén író. Ezen kívül 1954. augusztus 26-án látta meg a napvilágot Tomo Križnar, szlovén utazó és emberi jogi aktivista, illetve 1958-ban, ugyanezen a napon, Marko Modic, szlovén fotóművész és festő. Aztán 2019-ben a mai napon hunyt el Zmago Modic, szlovén festő. Illetve ezen kívül még 822 éve annak is, hogy Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor 5 éves Lászlót. Aztán 286 éve, hogy megszületett Joseph Michael Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. 146 éve, hogy megszületett Guillaume Apollinaire, francia költő. És 116 éve annak is, hogy megszületett kalkuttai Szent Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius. És hogy egy kicsit a zenéről is beszéljünk, 2005-ben a Green Day együttest választották a világ legjobb zenekarának, méghozzá a 12. alkalommal megrendezett Kerrang Rock zenei díját adón. Emellett ők nyerték el a legjobb élőzenei produkciónak járó elismerést is. A legjobb brit zenekar díját a Velsi Funeral for a Friend kapta, míg a New Jersey My Chemical Romance a legjobb albumnak és a legjobb videoklipnek járó díjat vihette haza. Az Iron Maiden abban az évben, pontosan ezen a napon bekerült a Kerrang hírességek csarnokába, azaz a Hall of Fame-be. Marilyn Manson pedig átvehette az Icon Awardot. A legjobb kislemeznek járó díjat a Foo Fighters Best of You című dala kapta, a Trivium-ot pedig a legjobb nemzetközi felfedezetnek választották. A Nine Inch Nails frontemberét, Trent Reznort a klasszikus dalszerzők közé emelték, a Killing Joke pedig életmű díjat kapott. És bár ez csak nem egy zenei évforduló, azért mégiscsak, hogyha a Green Day-jel kezdtük, akkor a Green Day-től is fog szólni dal, érkezik a Basket Case.

108 éve megszületett Katherine Johnson, afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató, a NASA számítógép programozója. Aztán 106 éve annak is, hogy megszületett Bod László festő. 95 éve megszületett spizai és kisterpesti gróf Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, edző. 79 éve Zalaegerszegen megszületett Vajda József, Liszt Ferenc díjas, fagott művész, aki a TV Maci zenéjét játszotta. 69 éve megszületett dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Aztán 54 éve megkezdődött a 20. újkori nyári olimpia Münchenben, mely terrorcselekmény és a 100. magyar aranyérem miatt emlékezetes. 52 éve meghalt Charles Lindbergh, amerikai pilóta, aki elsőként repülte át az Atlanti-óceánt. 46 éve a mai napon született meg Macaulay Culkin, amerikai színész, zenész, akit ugye a reszkessetek betörőkből ismerhetünk leginkább. 122 éve megszületett Christopher William Isherwood, brit származású amerikai író, akiknek ha olyan műveket köszönhetünk, mint az Isten veled, vagy a Berlin kabaré. És ezen kívül még 100 éve pontosan a mai napon megszületett Kró György, zenekritikus, zenetörténész. És ha már zene, akkor a mai napon van az évfordulója egyébként annak is, hogy 1997-ben. Na ugye, azok a számok. De hogy 1997-ben a Red Hot Chili Peppers tagját, Chad Smith-et kórházba szállították, miután motorbalesetet szenvedett a Sunset Boulevardon. Hát ennek is a mai nap van az évfordulója. És ha már ennek van az évfordulója, akkor szóljon a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Reklám. Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Időjárás. Augusztus 26-a van, szerdai nap a mai, 7:30 a pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma többnyire napos idő várható, reggel azonban köd vagy alacsony szintű felhőzet képződhet még a szárazföldi síkvidékeken. Napközben változó mennyiségű gomoly felhőzet alakul ki a dombvidékeken. A nappali csúcsfőmérséklet pedig 25 és 30 Celsius fok között alakul. Holnap többnyire derült időnk lesz, bár kezdetben helyenként köd fordulhat elő az alacsonyabban fekvő területeken. A reggeli minimum hőmérséklet 12 és 18 fok között, a tenger melléken akár 20 fokig várható. A nappali csúcsértékek pedig elérik a 28-tól 32 fokot, délkeleten pedig akár a 34 Celsius fokot is. Pénteken napos és meleg időre lehet számítani, délnyugati szél fog fújni. Szombaton pedig változóan felhős, részben derült időnk lesz, a hétvégén elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak, illetve időjárásunk hűvösebbre is fordul majd. Ezen kívül lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva jelen pillanatban 17 fokos, és ez szintén így van a közeli Muraszombatban is. Gyöbjön a 18 fokos, Novomesto szintén 18, Maribor 16, Celje 17, Koper 19, Kradaricán pedig 9 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. A felhős tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, naposra fordul az idő, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben, továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet. Késő este 16-23 fok várható. Holnap, azaz csütörtökön, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatnak csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül, a maximum 28 és 34 fok között alakul. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatnak, csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 15 és 20 fok között. A derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatt várható. Szombaton pedig átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható zápor, zivatar, heves zivatar is kialakulhat. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 18 fokos, Zalaegerszeg szintén. Nagykanizsán is 18 fokot mérnek jelenleg, és ez Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathely is 18 fokos jelen pillanatban, Budapest pedig akkor már kicsivel magasabb, ott 21 Celsius fokot mérnek. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont érdemes óvatosan vezetni, ugyanis egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Gorányszkói autópályán, méghozzá Lesce és Radolica között Ljubljana irányában. Torlódásokkal a Steyr autópályán, Drámlya és Pletovária alagút között Maribor felé találkozhatnak, illetve a Tepánya pihenőhely és a Kolorebro alagút között Ljubljana felé. Lukovica és Domžale között Ljubljana felé is torlódik a forgalom. A Dolenszkói autópályán Bics és Ivancs-Nagorica között Ljubljana felé, a tenger melléki autópályán Vrhnika és Brezovica között Ljubljana felé is találkozhatnak forgalmi dugókkal. Ezen kívül ugyebár a reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett a forgalom a várost elkerülő és a város központokba vezető utakon, vezessenek óvatosan. Na meg több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak azért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők majd Ljutomer körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: A The Weeknd-től szólt a Take Me Back to LA című dal, mi pedig emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hogy továbbra is tart a Vinárium Fesztivál, ezzel pedig egyben továbbra is tart a mi napi nyereményjátékunk, ugyebár. És ma augusztus 26-án is érdemes lesz ellátogatni a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára, ugyanis pontban délben megjelenik a mai nyereményjáték kérdése, és akkor déltől egészen délután 5 óráig ezt meg tudják válaszolni, tudnak velünk játszani. 17:30 után pedig akkor kisorsolja a délutáni műsorvezető a mai nyereményjáték nyertesét is. De addig viszont folytatjuk zenékkel, érkezik Zorán és Paja Bea duettje, a Csak a szerelem. Pontban 8-kor pedig hírek Oleti Zsuzsától.
1: A tükör sürgetett, borotvált arccal, indulni kéne, mi lesz a harccal, szóltak a hírek, kivitte többre, reszket.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este 6 órakor Gornyaradgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár. Idén először tartott 5 napig az esemény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat. Ennek ellenére nem volt kevesebb rendezvény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban. A szlovén turisztikai szervezet örömmel fogadta a United Airlines bejelentését, amely szerint 36 év után újra közvetlen légi összeköttetés létesül Szlovénia és az Egyesült Államok között, Ljubljana és New York között hetente 4-szer, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek majd a járatok. A United egy széles törzsű, 231 férőhelyes Boeing 767-es repülőgépet fog használni az útvonalon. A jegyek már kaphatók, de az összeköttetés megkezdése még a szükséges engedélyek megszerzésétől függ. Angela Logar gazdasági miniszter az USA-val való összeköttetést a gazdasági együttműködés erősítésének további ösztönzőjének tekinti. Az EU 27 tagállama közül Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre két egymást követő évben is. 2023-ban és 2024-ben is Magyarország állt az uniós rangsor végén az egészségügyi kiadások GDP arányos szintjén. Az előző kormányzat a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, miközben az uniós átlag 7,4%, Csehországban pedig közel 9% volt. A szociális védelmi kiadások GDP aránya emellett 2010 és 2024 között 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az osztrák munkaerőpiacon júliusban tovább nőtt a munkanélküliség. Az AMS országos adatai szerint 298,9 ezer munkanélküli tartottak nyilván, 3,1%-kal többet, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 0,2% ponttal 6,9%-ra emelkedett, miközben az alkalmazottak becsült száma 0,2%-kal 4,44 millióra nőtt. A munkaerőkereslet továbbra is visszafogott maradt. Az AMS-nél nyilvántartott azonnal betölthető álláshelyek száma éves összevetésben 3%-kal 79,8 ezerre csökkent. Az előző hónapokhoz hasonlóan a hagyományos munkaszerződéssel foglalkoztatottak körében összességében továbbra is a németek voltak többségben. Eközben a vizsgált küldő országok esetében ketté oszlott a mezőny. Míg a Németországból, Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, valamint Lengyelországból érkezők körében nőtt a dolgozók száma, addig a Romániából, Törökországból, Horvátországból, valamint Szerbiából származók körében csökkenés történt. Sport. Nem akartam lemaradni, mert mindenki ellenem versenyzett volna. Megpróbáltam támadni, és reméltem, hogy élve érek be a célba, mondta Tadej Pogácsár, a Vuelta negyedik szakaszának győztese és az összetett pontverseny vezetője, pályafutása leghosszabb kitörése után. Pogácsár 50 kilométerrel a cél előtt hagyta hátra a mezőnyt, és több mint 2,5 perc előnnyel ért célba. A 27 éves szlovén bringás 37. szakasz győzelmét szerezte meg a 3 hetes versenyen. Pogi eddigi pályafutása során 26 Tour de France, 6 Giro d'Italia és 5 Vuelta a España szakasz győzelmet aratott.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időben lesz részünk, kora délután 25-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Értesítés, karbantartási munkálatok miatt csütörtök este 22 és 22.30 között lezárják a karavánkák alagútját Szlovénia irányában.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Jason Mraztól szólt a már-már ikonikus I'm Yours, és van itt egy felhívásunk, ugyanis már nem titok, ugyebár, hogy a Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. És az eredetileg augusztus 20-áig meghirdetett gyűjtést a szervezők most augusztus végéig meghosszabbították. Így továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban, bánután ugyebár augusztus végéig. Ezen kívül a Letvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre 2026. szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát mindenki, aki egynyelvű középiskolát fog látogatni a következőben is, hát ebben az iskolai évben, az még szeptember 11-ig jelentkezhet saját iskolájában a fakultatív magyar nyelvoktatásra. Ezen kívül pedig akkor még a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet is értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan megkezdődik a 2026-2027-es magyar színházi bérlet árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, az új bérletesek pedig szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, többek között drámák, operettek, vígjátékok és bohózatok, neves társulatok előadásában. De, hogyha esetleg valakit érdekel, hogy melyik előadások is ezek pontosan, a szeptember 10-én az Udvari Kamara Színház érkezik Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világzenés drámájával. Szeptember 30-án Rátonyi Róbert Színház színészei Csiki Fényes Kardos a Nagymama című operettjét adják elő. Aztán október 12-én a Bánfalvi Stúdió Szabó Magda Pilátus drámájával érkezik ide Lendvára, november 26-án pedig Reikóné Kölcsönlakás vígjátékával. Január 12-én a Zente Ferenc Színház színészei Ödön von Horváth Máshol van az igazság színműjével érkezik ide a kisvárosunkba. Február 9-én pedig a Veresegy Színház Bársony Lőrinci amerikai komédia zenés vígjátékát adja elő. Az utolsó magyar nyelvű előadás pedig február 25-én lesz a Pesti Művész Színház előadásában, akik George's Fajdau kézről kézre az asszony körbejár bohózatát adják majd elő. Úgyhogy érdemes tehát beszerezni ezt a 2026-os, 27-es magyar színházi bérletet, és ha van bérletünk, akkor ugye érdemes ellátogatni a darabokra is. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenével, érkezik Gerendás Péter és a CNN.

A kora reggeli órákban ugye beszéltünk a koffeinis italokról, többek között az energiaitalokról, és ezen belül a Red Bullról. És ugye említettük, hogy a Telex februárban, ezért februárjában megjelentetett egy cikket azzal a bizonyos kis pécsi stúdióval kapcsolatban, ahol a Red Bull szárnyakat kap. Pécs, Vince utca. Kint tombol a fagy, bent egy tucat ember dolgozik elmélyülten, nagy fehér lapok fölé hajolva. Minden asztalon kis lámpa világít. A lapok zizegését leszámítva békés csend van. Mindenki rajzol, fest vagy tervez. Csak a pár percenkénti lapozást hallani. Szinte meditatív a hangulat, még úgy is, hogy a falon lógó nagy fehér tábla tele van leadási határidőkkel. Napra és emberekre lebontva kell kisakkozni a beosztást, mert párhuzamosan több projekt is fut. Nagy a hajtás. Mi mindeközben hideg Red Bullt iszunk a kollégámmal meleg kávé helyett, nem véletlenül. A Kastner Cartoon irodájában vagyunk, ahol mindenki a Red Bull animációin dolgozik. Ezt olvashatjuk a cikkben. Bár nevet változtattak és többször is elköltöztek már, mire megtalálták a mostani otthonukat, ez a csapat rajzolja a márka ikonikus karaktereit és jellegzetes kisfilmjeit. Mint fel tudunk idézni pár képkockát, de azt sokan nem gondolnánk, hogy ebből a kis kreatív zugból jutnak el a világ több kontinensére is. A vasárnapi Super Bowl alatt levetített flörtölő kutyás Red Bull reklámot is ők készítették például. A Kastner Cartoon Story-t nem lehet értelmezni Hernádi Tibor animációs filmrendező és grafikus művész alakja nélkül, akinek nevéhez olyan filmek fűződnek, mint a Sárkány és Papucs, a Kérem a következőt, vagy az Idő urai. És ki lenne, aki nem ismeri valamelyik rajzfilm egyikét az említettek közül? Hernádi, akire Szilber Éva ügyvezető csak tipcsiként hivatkozik, emléke belengi a teret. Kint áll a polcon egy régi újságcikk, így szól a főcíme. Dr. Bubótól Tito elnök magánrepülőjéig. A világ majdnem minden országában futnak a jópofa pécsi rajzfilmek. Kint van egy bekeretezett rajz is Hernádiról. Amikor visszajött a betegségéből, akkor rajzoltam ezt, meséli Bujáki Mónika Monyó, művészeti vezető, rámutatva a 2009-es grafikára, amin Hernádi és a csapat látható. Felettük a Jó, hogy itt vagy felirattal. A pécsi stúdió a Kecskeméti Rajzfilmstúdióhoz hasonlóan a Pannonia Filmstúdiónak volt az egyik leányvállalata. Annak egy pécsi műtermében kezdődött a munka. A 90-es években aztán privatizálták, magántulajdonba került. Hernádi Tibor és a társa Baksa Tamás vették meg, és ők kezdtek itt rendezőként dolgozni, akkor még Funny Film név alatt. A Funny Film létrejötte után jött be a képbe az osztrák alapítású Red Bull. Az osztrák Kastner reklámügynökség és a Red Bull tulajdonosa Budapestre látogatott a termékkel, és olyan embert kerestek a Pannóniában, aki szívesen rajzolna nekik reklámfilmeket. Végül Hernádi lett a befutó, és Pécsen kezdte el akkori csapatával a munkát. Na mi egyelőre többet nem árulunk el, egyelőre szóljon a zene, érkezik az Ergo, és az Ilyen a szívnek egy karambol.

Az ilyen a szívnek egy karambol után mi vissza is térünk a Red Bullhoz, legalábbis ehhez a kis animációs stúdióhoz. Silver Éva a Telex After írójának a következőket mesélt el. Tulajdonképpen amióta a Red Bull energiaital létezik, azóta így csinálják a reklámfilmeket. Kiemelte, hogy 150-től 200 filmjük került eddig adásba. A célországok listája gazdag, gyártottak már filmeket Japánnak, Indiának, az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is. Mint mondják, a magyar piac elenyésző. Azért sem látni itthon annyi anyagukat, ellentétben Japánnal, ahova egy éven belül két filmet is gyártottak az elmúlt időszakban, ami ritka. A Red Bull vídjegyszerű animációs stílusát nem Hernádi teremtette. A legendás figurák az osztrák reklámügynökség művészeti vezetőjétől származnak. Hernádiék úgy kapták meg akkor az anyagot, ahogy mi most. Küldtek nekik egy forgatókönyvet, egy nyers változatot, és kaptak egy grafikát, amit ez az úriember, Horst Szambó megtervezett. Azt kellett átalakítani rajzolható, mozgatható figurákká. Ebből lett aztán a Red Bull stílus. Ezt ő kezdte, és a haláláig ő felelt ezért. Halála után a szerepét Tibor vette át, de a sztorit és a hanganyagot mindig Ausztriából kaptuk. Bolyáki Mónika a Hernádi féle old school-on nevelkedett. Tőle tanulta meg az animáció alapjait. Volt egy mester, tanítvány viszony köztünk. Azt hiszem, emlékezik vissza, kiemelve, hogy bárki, bár Hernádit nehezen lehetett megközelíteni, neki mégis bizalmat szavazott. Sok mindent ellestem, figyeltem, odaültem, amikor próbálta koordinálni a dolgokat és a felvételeket. Aztán több feladatot kaptam. Ő is láthatatlanul is, de segített engem. Ezt nem lehet elvitatni. Hernádi 2012-es halálával a folyamatok némileg megtorpantak. Rövid ideig úgy tűnt, hogy nem is folytatódik a történet. Végül a reklámügynökség vezetője, Johannes Kastner úgy döntött, hogy továbbra is itt tartaná a munkát, amihez Silveréknek önálló csapatot kellett kialakítaniuk. Az új cég 2013-ban alakult meg, miután a Kastner cégcsoport beszállt. Először a The Cartoon Garage Kft., aztán 2024 óta Kastner Cartoon Kft. Néven dolgoznak ebben a felállásban, csak és kizárólag a Red Bullnak gyártva reklámokat. A Kastner reklámügynökséggel szoros együttműködésben dolgozunk. A fizikai távolság miatt külön csapatként, mégis olyan ernyőként van fölöttünk. Tőlük kapjuk a munkát, ők segítenek bennünket, mondja Silver, kiemelve, hogy most 18-an dolgoznak itt, 15 nő és 3 férfi. Rajtuk kívül még külső munkatársként dolgozik itt egy operatőr. Na de, megint csak megtorpanunk egy picit ebben a cikkben, ugyanis hagyunk néhány érdekes információt a következő percekre is. De most elfújjuk Nágival és a Kusztikkal, ugyanis ők is elfújták a következő dalt.

Mikor Tépcsi 2012-ben meghalt, 10-12 családanya dolgozott itt. Felmerült, hogy mi lesz, ha nem lesz munkájuk. Nekik nincs más végzettségük, ők világéletükben itt dolgoztak. Akkor döntött úgy a reklámügynökség tulajdonosa, hogy jó, próbáljuk meg. Neki sem lett volna jó érzés, ha nemet mond, és tudja, hogy közben itt életekről van szó. Részletezi az új kezdetet Silber Éva, ami a Red Bull animációs stúdiót illeti. A Kastner Cartoon 15, 20 és 30 másodperces filmeket gyárt, és egyszerre több projekt fut náluk párhuzamosan. Mint azt a cikk írója megtudta, egy film legyártása átlagosan 3 hónap, de eltarthat 5-6 hónapig is. Olyabban rövidebb tartalmakat is gyártanak itt a TikTokra, ez annyi könnyebbséget ad, hogy a shortokat általában már elkészült filmekből csinálják, így összekötő rajzokkal gyorsabban tudnak dolgozni ugyebár. Így alakul a matek. 4 másodperc, 100 kocka. Egy 15-ös film, 375 kocka. A 20-as, 500. A 30 másodperces pedig 750. Nagyon sok 30-as filmet csinálunk most. A dialógusos filmek általában mind azok, de néha ezeket lefaragják 15-ösre. Meséli Bujáki, aki emberpróbáló példaként a jéghokis videójukat hozta fel, ahol alsó hangon 20 szereplő mozog a pályán. Itt mindenkit egyesével kockáról kockára kell megrajzolni. A Kastner Cartoon pécsi animációs stúdiójában egy projekt az ötlet megszületésével kezdődik, még nem helyben, hanem nemzetközi szinten. A Red Bull különböző országokban működő ügynökségeinek munkatársai nagy meetingeken ötletelnek, majd a megrendelő kiválasztja az adott évre legígéretesebb témákat. Ezekből egy grafikus gyors, skicszerű látványterveket készít, hogy az elképzelések vizuálisan is elérhetővé váljanak. Ha ezeket a rostákon átmennek, az anyag a Pécsi stúdióba kerül. A hangfelvételek mindig előre elkészülnek, profi színészekkel, és az animáció már ezekhez igazodik. Különösen a szájmozgásoknál és gesztusoknál. A stúdió ezután megkapja a hanganyagot és a vázlatokat. Majd elkezdődik a figuratervezés, amely szintén több lépcsős jóváhagyáson megy át. Először a Kastner kreatív igazgatói, majd a Red Bull szakemberei véleményezik. Csak ezután készül el a részletes, képes forgatókönyv, másodpercre pontos időzítéssel, amely már konkrét beállításokat, mozgásokat, háttereket tartalmaz, és amelyet gyakran több körben finomítanak, mire elfogadják. Ha a forgatókönyv végre zöld jelzést kap, megkezdődik a tényleges animációs munka. De mi most erre az órára a Red Bull-lal befejezzük, és egyben ezzel a pécsi animációs stúdióval is. A következő órában viszont még mindenképpen visszatérünk a Telex After ezen cikkéhez. Addig is viszont jobbnál jobb zenék várják Önöket, pontban 9-kor pedig Oleti Zsuzsa a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

reklám. Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este 6 órakor Garnyaradgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár. Idén először tartott 5 napig a rendezvény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat. Ennek ellenére nem volt kevesebb rendezvény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban. Szlovén résztvevők is csatlakoznak a nemzetközi békemenethez az úgynevezett balkáni útvonalon. A résztvevők gyalogosan tesznek meg hosszú távokat. Az egyik idei európai ág például Ljubljanából indult, majd Triest, Rijeka és Szarajevo érintésével halad a Közel-Kelet felé. Az útvonalnak ez a szakasza szeptember 2-áig tart, a teljes menet pedig 2027 nyarán Jeruzsálemben ér véget. A nemzetközi békemenetek, például a Jerusalem Way, vagy a helyi civil kezdeményezésű békes héták célja a vallások és kultúrák közötti párbeszéd erősítése, és gyakran jelképesen Jeruzsálemben, a három nagy monoteista vallás szentvárosában érnek véget. Szlovén résztvevők és civil szervezetek korábban is aktívan csatlakoztak a nyugat-balkáni térségen átvezető szolidaritási és békepárti kezdeményezéshez. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az országos sújtó erdőtűzek megfékezésében, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében kedden. A magyar kontingens Kecskemétről kedd este indult útnak a tűz által sújtott térség felé. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. A szerbiai erdőtűzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában máshol is égnek még tüzek. A legnehezebb helyzet a Kraljevo közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A Szabad Magyar Szó keddesti cikke szerint jelenleg 35 helyen égnek a lángok. Afganisztánban 3,7 millió gyermek szenved alultápláltságtól, közölte az ENSZ gyermek alapja, a UNICEF. Ha nincs kezelés és nem tudunk gyorsan cselekedni, 1 millió gyermek életét kockáztatjuk, mondta Tajuddin Ojevele, a UNICEF afganisztáni ország képviselője egy genfi sajtótájékoztatón. Sport. A szlovén női röplabda válogatott ma játssza az Európa-bajnokság csoportkörének 4. egyben utolsó előtti mérkőzését. A csapat ezúttal Lettországgal csap össze Isztambulban, kevesebb mint 24 órával azt követően, hogy vereséget szenvedett Lengyelországtól.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült, szép napos időben lesz részünk. A zavartalan napsütés hatására 25-30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomár körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók. Értesítés: karbantartási munkálatok miatt csütörtök este 20 és péntek hajnali 5 óra között mindkét irányban lezárják a Szentvid alagutat.
0: MMR.
3: A mi rádiónk. Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis Mázli Fesztivál Sálovciban és Domonkosfán augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
2: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagot, mert én ilyen vagyok.
3: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és elérkezett a régóta várt pillanat, itt van Madonna és Kylie Minogue első hivatalos duettje. A pop történelem egyik leginkább várt együttműködése vált hivatalossá, megjelent ugyanis Madonna és Kylie Minogue régóta pletykált közös felvétele, a Love Sensation. A premier igazi meglepetést tartogatott.

A közönség számára Kylie Minogue váratlanul lépett színpadra Madonna előadása közben. A két énekesnő együtt adta elő a Love Sensation új remix változatát, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség. Egyébként ez a dal Madonna legutóbbi albumán szereplő Love Sensation újra gondolt változata. A remix hivatalosan augusztus 7-én debütált. Bár Madonna és Kylie Minogue az elmúlt évek során több alkalommal is osztozott már a színpadon, most először készítettek közös stúdiófelvételt. A mostani kollaboráció tökéletesen illeszkedik Madonna legutóbbi albumának hipnotikus, klubfókuszú hangzás világához. Sokan azt gondolják, hogy a tánczene felületes dolog, de óriásit tévednek. A táncparkett egy rituális tér, ahol a mozdulatok átveszik a nyelv szerepét. A testünkkel kell táncolnunk, ünnepelnünk és imádkoznunk. Ezeket a dolgokat évezredek óta műveljük, valódi rituális gyakorlatok. Itt tudsz kapcsolódni a sebeidhez és a törékenységedhez. A rév egy művészet, ami arról szól, hogy kitolod a határaidat és kapcsolódsz hasonló gondolkodású emberek közösségéhez. A hang, a fény és a vibráció átformálja az érzékelésünket és transzszerű állapotba ránt minket. Valóta a nagy lemez kapcsán az énekesnő. A most kiadott verzió azonban egy teljesen új dimenzióba kalauzolja el a hallgatókat. A pulzáló house ritmusok mellett a két énekesnő vokálja szabályosan a lüktető táncparkett közepére hív mindenkit. Egyébként a bejelentést óriási lelkesedéssel fogadták a rajongók, akik hosszú évek óta reménykedtek abban, hogy a két pop ikon egyszer végre közös projektet is megvalósít. Egyébként a Love Sensation premierjét most már az év egyik legjobban várt popzenei együttműködéseként emlegetik, úgyhogy érkezzen nálunk is ennek a dalnak az újra gondolt 2026-os verziója, jön Madonna és Kylie Minogue.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

A Dobrodan Zsulja szólt az imént, mi pedig vissza is térünk a Telex After cikkéhez, azon belül ugye ahhoz a bizonyos Red Bull animációs teremhez. Na, hogyha a Red Bull reklámjának a forgatókönyve végre zöld jelzést kap, akkor megkezdődik a tényleges animációs munka, ezt tudhatjuk meg a cikk folytatásából. A tervezők elkészítik a nagy mozgásokat vázlatos rajzokkal, pontosan kiszámolva, hány rajz szükséges egy-egy mozdulathoz. Ezeket szakaszonként ellenőrzik és hagyják jóvá. Ezután a kulcsrajzoló egységesíti és letisztázza a figurákat, majd a fázisrajzoló kitölti a kulcsrajzok közötti átmeneteket, hogy a mozgás folyamatos és harmonikus legyen. A kész rajzokból először csak egy úgynevezett linetest készül, azaz lánytest, amelyet az operatőr állít össze rétegekkel és az újabb ellenőrzési körökön megy keresztül. Amikor ezt is elfogadják, a rajzokat speciális papíron tussal kihúzzák, külön rétegekben, majd egy másik csapat lazúros technikával kifesti őket. Végül az operatőr ismét munkába lép, felveszi a kész, színes anyagot, és akkor válik a hosszú, sokszor fáradtságos folyamat eredményeként a rajzok sorozata valódi, kész animációs filmé. Jelenleg 5 tervező és 4 kulcsrajzoló dolgozik a csapatban, a többiek fázisolnak és kulcsolnak is, a kettő néha összemosódik. Melléjük jön még 2-3 kifestő, aki szintén érte a fázisrajzoláshoz és a kulcsrajzoláshoz is. Mindenki csinál mindent, éppen ami aktuális. Van, hogy mi, tervezők is rajzolunk, mert úgy jön ki a határidőnk, mondja Bujáki. A Hernádi korszak reklámjait a gegek, a szatirikus humor és az elnagyolt karikaturisztikus figurák jellemezték. A legtöbben ezekre a nagyorrú karakterekre emlékezhetünk. Ahogy viszont teltek az évek, fokozatosan kikopott ez az íz, aminek több oka is van, Szilberék szerint, akik a Forbes-nak már 2024-ben azt nyilatkozták, hogy a legtöbb dologgal már nem lehet viccelni. Bujáki szeretné megőrizni azt, amit Hernádi etalonként beléjük vert, de a piac már nem ezt igényli. Minden nagyon-nagyon körvonalazni akarnak, nagyon kevés a szabadságunk már. Annak idején, amikor Tibor ezt csinálta, finom kis gegek voltak benne. A Red Bullnak pont ez volt az erénye, hogy ilyen karikaturisztikusan zseniális kis gügye figurák voltak. Jó volt a sztori, sokszor alig volt mozgatás, de ütött a dinamika és a dialógus. Most minden a látványról és a pörgésről szól, sokszor olyasmit is bele akarnak passzírozni, ami dramaturgiailag nem fér bele. Gyakori, hogy ezzel párhuzamosan a megrendelő több változtatást is kér. Ez több napos, akár több hetes munkájába is telhet a stábnak. Ami jól jelzi, hogy valójában milyen aprólékos mesterségről van szó. Na de, hogy mi a helyzet a stúdióval az új korszak megkezdése után, arról egy dal múlva fogunk még mesélni. Méghozzá a Rendezvú fog szólni most Varga Feritől és Balási Bettitől.

Térve a Red Bullhoz. Az egyik kolléga, Fülöp Rita, a Telex After látogatásakor laphalmok közt kutat, karaktereket mutat, végigvezeti, hogy milyen paraméterek szerint kell változtatni a figurák megjelenésén, és végigpörget egy sztorit is rajzról rajzra, amiben repülő malacok és egy cowboy is szerepel. Már-már matematikai képletnek tűnik a sok aprólékos másodpercre lebontott jegyzet az asztalán. Teljesen szabadon lehetett szárnyalni, nem nagyon szóltak bele, emlékezik vissza ő is. Bujáki elmondta, hogy a Red Bullt 1000 oldalról támadják jogilag, külön jogi csapata van a cégnek, épp az ilyen esetek kezelésére. A reklámokban nem ábrázolhatnak például gyerekeket, ugyanakkor fiataloknak kell lenniük a szereplőknek. Száműzték a dekoltást, az orrok és fogak méretét kisebbre kellett venniük, törekedniük kell a valósághűbb, emberi ábrázolásra, továbbá a jogvédett dolgok kikerülésére sem könnyű. Nagyon kell vigyázni a zenével, olasz témájú dolgokat alig tudunk használni, mert minden egy az egyház tulajdonában van. Most is van olyan, ami megakadhat, de meg kell próbálni. Pár dolog maradt, csak meg Monyó szerint, amiről még tudni lehet, hogy ez a Red Bull reklámja. A csőtollal kihúzott röcögős vonalak, a lazúros, akvarelles hatású festés és a kerek arcpír. Maguknak a figuráknak viszont szinte semmi közük a régi karakterek nyersességéhez. Olyan referenciákat is kapok, hogy a figurák nézzenek ki úgy, mint Brad Pitt, és hasonlítsanak sportolókra is. De mégis hogyan? Ezek a figurák nem alkalmasak erre, de azért igyekszünk eleget tenni ezeknek a kéréseknek is. A művészeti vezető szerint kevesebb a mozgástér, maximum animációban tudják visszahozni a régi éra ízét. Régen inkább a kreatív műhely munkaszerű működés volt a jellemző. Szilber szerint Hernádi nagyon jó barátságban volt a reklámügynökség vezetőjével, hasonlóan gondolkodtak. Mivel mindig a német hang az alap, gyakran mentünk hangfelvételekre Ausztriába. Ilyenkor átbeszélték a történetet, és számtalan poén ott helyben született meg. A piac változása miatt a dialógok is változtak, szárazabbak lettek. Ezzel együtt nagyon inspiráló a színészek játéka és a hangfelvételek családias hangulata. Monyó szerint a közönség nem lett földhöz ragadtabb, és nyitottak lennének a bátrabb reklámokra is. A realitások azonban megváltoztak. Nekem szent meggyőződésem, hogy a közönség szerette a Red Bull fanyar, néha durva poénjait. Amikor vicces dolgokat nézünk, tulajdonképpen az az igényünk, hogy fricska és kritika legyen benne. De a reklám más, és ezt tudomásul kell venni. Na azt, hogy hogyan változik a Red Bull világa, és hogy hogyan változott az évek során a reklámban a karakterek orrhossza, arról meg a következő órában fogunk szólni. Ebben az órában még azért jobbnál jobb zenéket hallhatnak, pontban 10-kor pedig a legfrissebb híreket Oleti Zsuzsától.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen a

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este 6 órakor Gornyaradgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár. Idén először tartott 5 napig a rendezvény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat. Ennek ellenére nem volt kevesebb esemény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban. A szlovén hírszerző és biztonsági ügynökség képviselőit is meghívták a hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeletéért felelős parlamenti bizottság a KNAUSZ mai ülésére. Az értekezleten azokat az információkat ismertetik, amelyek a harmadik országok, különösen Oroszország és Izrael, Szlovénia szuverenitására és nemzetbiztonságára gyakorolt lehetséges befolyásáról szólnak. A Fraport Szlovénia is üdvözli a Ljubljana és New York közötti légi összeköttetést. Jürgen Deisl, a Bernicki repülőteret üzemeltető német cég igazgatója szerint ez történelmi mérföldkő Szlovénia nemzetközi összeköttetései számára. Az első New Yorkból induló repülőgép várhatóan jövő év május 12-én indul. A tervezetnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű teljesítményének felfuttatása, így várhatóan már ma este elérheti a maximális szintet, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A helyreállítás az elmúlt napokban gyorsult fel. Vasárnap reggelre az erőmű termelése már meghaladta 800 megawattot, miközben a paksi atomerőmű turbináit fokozatosan kapcsolták vissza a hálózatra. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója járt hétfőn Moszkvában, ám Vlagyimir Putyin elnök nem fogadta a látogatót. A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt. Egyéb részleteket Peszkov nem közölt, Ratcliffe be nem jelentett moszkvai látogatásáról. Kiterjedt védővámokat vezet be az amerikai importra a kanadai kormány. A korlátozások a kozmetikumokat, a tejtermékeket, a faipari árukat és a szabadtéri felszereléseket is érintik. A kanadai válaszlépésre azután került sor, hogy a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások pénteken csődöt mondtak, így szombaton életbe léptek Donald Trump büntetővámjai. Kedden a kanadai pénzügyi és ipari miniszter közös nyilatkozatban hangsúlyozta, az intézkedés célzott válasz az Egyesült Államok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatára. Sport. A szlovén férfi kosárlabda válogatott csütörtökön 20 óra 30 perces kezdettel Franciaország elleni mérkőzéssel idegenben kezdi a világbajnoki selejtezők második részét, majd vasárnap 20 órától hazai pályán mérkőzik meg Magyarországgal, amely ebben az időszakban kivételesen jó csapattal rendelkezik. A magyarok 5 győzelemmel és mindössze 1 vereséggel a legjobb helyzetben vannak az elcsoportban. A selejtezők második részében a szlovén kosarasok Finnországgal mérik össze felkészültségüket.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időben lesz részünk, kora délután 25-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Oh yeah.

0: Jó napot kívánok! Előző két adásunkban az 1918-as események Muravidéki megéléséről szóló két levelet mutatta be dr. Halász Albert, a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár helytörténeti témákkal foglalkozó munkatársa. A feltárt iratcsomóban egy harmadik, de már két évtizeddel később keletkezett dokumentumra is rátalált, amelyik Zichy Mária grófnőtől származott. Azonnal kiderül, tartalma milyen jelentőséggel bír.
1: A múlt adásban a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár 332-es iratcsomóját boncolgattuk, amelyben négy levél is található. Ezek között az iratok között nem csak az 1918. novemberében keletkezett levelek és jelentések találhatók meg, ugyanott fennmaradt egy későbbi, 1941. április 24-én kelt beadvány is. Ezt Zichy Mária grófnő nyújtotta be a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztériumhoz, tehát hivatalos állami szervhez, aminek ennél fogva ennek a levélnek igen nagy súlya van. Korábban már bemutattuk a 18-as dokumentumokat. Ezek a háború utáni zűrzavar, a közigazgatás megrendülése és az új politikai viszonyok kialakulása idején születtek. Most ennek a későbbi iratnak a hátterét és jelentőségét vizsgáljuk meg, hogy voltak éppen ugyanarról a helyről, de évtizedekkel később mit írtak. Ez a beadvány, tehát Belatinchoz, a mai Beltincihez és a hozzátartozó Muravidéki uradalomhoz kapcsolódik. Különösen érdekes, mert ugyanannak a térségnek a helyzetét mutatja be több mint 20 évvel a 18-as események után, tehát a világháború, első világháború után, a második világháború kezdetén voltak éppen. A történelmi háttér röviden a következő. Az első világháború után a Muravidék Jugoszláviához került, illetve a szerb-horvát-szlovén királysághoz. A 18-as levelek még csak a változások első jeleit tükrözik, a verzsei népgyűlést, a szlovén nemzeti mozgalom erősödését és a magyar közigazgatás meggyengülését. 1919. augusztusában az említett szerb-horvát-szlovén királyság csapatainak bevonulásával a Muravidék ténylegesen kikerült Magyarország fennhatósága alól. A későbbi jugoszláv állam földreformot hajtott végre a két világháború között, amelynek során a nagyobb birtokok jelentős részét felosztották. Ez a Belatinci uradalmat is érintette. Amikor 1941-ben a Muravidék ismét Magyarországhoz került, felmerült a kérdés. Mi legyen azokkal a földekkel, amelyeket a helyi lakosok az elmúlt 20 évben kaptak, vagy vásároltak meg? Zichy Mária beadványa erre a kérdésre keresi a választ. A dokumentum elején részletesen ismerteti a Belatinci uradalom történetét, bemutatja a birtok korábbi tulajdonosait, és hangsúlyozza, hogy a család tulajdonjoga hosszú, több évszázadon átívelő öröklési és adásvételi folyamat eredménye, nem pedig királyi adomány. Ezzel azt kívánja bizonyítani, hogy a birtokhoz fűződő jogai történelmileg és jogilag is megalapozottak.

0: A beadvány legfontosabb része azonban nem a múlt, hanem a jelen és a jövő kérdéseivel foglalkozik. Az 1918-as forrásokban a helyi szlovén lakosság gyakran a bizonytalanság és a félelem forrásaként jelenik meg. A jelentések szerzői attól tartottak, hogy a politikai változások a magyar állami rend végét jelentik. Ugyanakkor ezekből a beszámolókból az is kiderül, hogy sok helybeli lakos és egyházi személy igyekezett megmenteni a fosztogatások során elhurcolt tárgyakat, és nem mindenki vett részt az erőszakos eseményekben. Zichy Mária 1941-ben már egészen más képet rajzol a helyi népességről. Leírja, hogy a földreform során az uradalom jelentős részét felosztották, és több ezer helyi lakos jutott földhöz, kiemeli, hogy ezek a földek nem idegen telepösekhez kerültek, hanem a környék szegény, földhiányban élő családjaihoz. A grófnő szerint családja már a földreform előtt is igyekezett segíteni a helyi lakosságot. Édesapját a vidék első földreformereként mutatja be, aki nagy területeket adott bérbe a parasztoknak, még az állami földreform előtt. Tehát egy fölvilágosult nemesről van szó. A dokumentumban a muravidéki szlovén lakosság szorgalmas, vallásos és földhöz ragaszkodó közösségként jelenik meg. Zichy Mária hangsúlyozza, hogy sok család számára a föld megszerzése jelentette a biztos megélhetés alapját. Más nem volt, hiszen gyárak nem voltak, üzemek nem voltak. Ezért természetesnek tartja, hogy ragaszkodnak azokhoz a parcellákhoz, földekhez, amelyeket a jugoszláv időszakban kaptak. Ez jelentős különbség az 1918-as forrásokhoz képest, míg azokban a helyi lakosság gyakran gyanakvással vagy félelemmel jelenik meg, addig a grófnő már olyan közösségként tekint rájuk, amelynek érdekeit figyelembe kell venni. A beadvány legfontosabb üzenete az, hogy Zichy Mária nem kívánja visszavenni a földeket. Ez egy nagyon érdekes fordulat. Azt írja, hogy az elmúlt 22 év alatt megismerte a helyi embereket, hiszen ott lakott a birtokon, és nem tartaná igazságosnak a kialakult viszonyok felborítását. Kifejezetten kéri, hogy azok a családok, amelyek földhöz jutottak és szerződést kötöttek, maradhassanak birtokukban. Ez azért figyelemre méltó, mert jogi lehetősége lett volna arra, hogy kártérítés követeljen, vagy vitassa a földek átadását. Ő azonban lemond erről. Nem akarja, hogy a szegény parasztokat újabb terhek érjék, és nem szeretné, ha a magyar állam visszatérése miatt elveszítenék azt, amit az elmúlt évtizedek során megszereztek. És ennek egy külön oka van. A beadvány mögött ugyanis politikai megfontolás is áll. Zichy Mária úgy véli, hogy a muravidék lakosságának bizalmát csak akkor lehet megőrizni, ha a magyar állam tiszteletben tartja a kialakult birtokviszonyokat. Szerinte a földek visszavétele vagy a nagy összegű kártérítési követelések csak elégedetlenséget és bizalmatlanságot szülnének. Ebben a gondolatban az 1918-as események tanulsága is felismerhető. A korábbi levelek azt mutatják ugyanis, milyen gyorsan megrendülhet az állami tekintély egy olyan térségben, ahol a lakosság úgy érzi, hogy hát érdekei nem érvényesülnek. Zichy Mária tehát ezért úgy gondolja, hogy a térség stabilitását nem csak közigazgatási vagy katonai eszközökkel lehet biztosítani, hanem a helyi társadalom támogatásának megnyerésével is. A dokumentum végén azt kéri a minisztériumtól, hogy ismerje el a már megszerzett szerződéseket és a kialakult birtokviszonyokat, amelyek rendezetlen ügyekben pedig méltányos, egyedi megoldást javasol. Tehát voltak, akik nem fizették ki a teljes árat a földek után, amiket megvásároltak, tartozásaik voltak, és ebben próbál közbejárni, hogy ezt az állam segítségével valamilyen módon rendezzék. Összességében ez az irat jóval több egyszerű birtokügyi dokumentumnál. Azt mutatja meg, hogyan próbálták rendezni a földkérdést egy olyan határvidéken, amely néhány évtized alatt többször is államot váltott. A 18-as levelek a rend felbomlásának időszakát örökítették meg, a Zichy Mária által írt 41-es beadvány pedig a rendezés és a stabilitás megteremtésnek szándékát tükrözi. Annak ellenére, hogy hát azért 18-ban rövidebbet húzták az ICSI-ék, de látszik, hogy mennyire fölvilágosult és értelmes megoldást próbáltak találni, okulva, tanulva, ahogy említettük, az elmúlt évtizedek eseményeiből. A dokumentum világosan jelzi, hogy a föld kérdése nem csak gazdasági és jogi ügy volt, hanem társadalmi és politikai kérdés is. Zichy Mária szerint a térség nyugalmát nem a régi birtokviszonyok teljes visszaállítása, hanem a kialakult paraszti földtulajdon elismerése szolgálhatta. Ezért ez a beadvány a minisztériumra egyszerre szól a földről, a tulajdonról, a társadalmi békéről és a Muravidék magyar államba való újbóli beillesztésének problémájáról. Az 1918-as levelekkel együtt olvasva különösen értékes forrás, ugyanannak a közösségnek két eltérő történelmi pillanatát mutatja meg, a bizonytalanság korszakát és a rendezés kísérletét. Zichy Mária alakja talán azért is figyelemre méltó, mert nem pusztán egy távoli arisztokrata birtokosként jelenik meg a forrásban, életének jelentős részét, ahogy említettem, Belatincon töltötte, ismerte a helyi viszonyokat és a róla fennmaradt adatok szerint naplót is vezetett, amelyben családi és történeti eseményeket rögzített. Tehát van további forrás, amit lehet kutatni ebben a kérdésben, és úgy gondolom, hogy személye így egyszerre kapcsolódik a régi főúri birtokvilághoz és a 20. századi muravidéki államváltások tapasztalatához. A II. Világháború végéig a kastélyban élt, később el kellett hagyni a vidéket, de emlékezete a településen és a kastély történetében továbbra is megmaradt, ha máshogy nem a fennmaradt írásaiban és mások írásaiban. Ez magyarázza, hogy 1941-es beadványa nem csak jogi iratként, hanem egy helyben élő, a település társadalmi viszonyait belülről ismerő birtokos önértelmezéseként is olvasható, hiszen nem győzöm kihangsúlyozni, ezeket a merész ötleteket és javaslatokat magának a minisztériumnak tette meg a háborús évek alatt.
1: A feltárt dokumentum nem csak történelmi hitelessége miatt értékes, hanem a benyújtó, jelen esetben Zichy Mária grófnő magas etikai értékrendje miatt is elgondolkodtató. Az összeállítás dr. Halász Albert munkája volt. Köszönjük a figyelmüket, adásunkkal legközelebb, szeptember 4. szerdáján jelentkezünk ismét. Viszont hallásra!

Változik a világ, és változik a Red Bull reklámkaraktereinek az orrhossza is. A világ gyorsulásával a tempó is gyorsult, az egy évben készített projektek száma pedig megsokszorozódott a Kastner kartunnel, írja a Telexafter. Mint Spielberg sorolják, régen 2-3 film ment le egy évben, most több mint 10-et készítenek ugyanennyi idő alatt. Több újdonság is bejött, megsokasodtak a TikTokra szánt short tartalmak, amiknek minimum hossza 6 másodperc, és egyre gyakoribbak a külön országoknak gyártott reklámfilmek is, amikben megjelenik az adott hely egy-egy ikonikus épülete vagy szimbóluma. Ennek most nagy divatja van, ahogy a sporteseményekhez készült tartalmaknak is. Olimpia, EB, VB, kézilabda, foci, filmek számos sportágról. Ez rengeteg melót ad, fogalmaz Silber. Mint Bujáki mondja, gyakran éri őket kultúrsokk, amikor távoli országnak gyártanak filmet. Rá kellett állnia az agyunknak, mert a japánok például egészen mást igényelnek. Ők a mangákból indulnak ki, a mondavilágból származnak a történeteik. Ilyenkor nagyon precízen kell dolgozni, illetve utána nézni, hogy mi honnan származik. Ráadásul a színhasználatban is vannak eltérések, és a hátterek is részletgazdagabbak. Silber hozzátette, az olaszoknál is nagyon oda kellett figyelni, hogy az adott korban viselt ruhák, sapkák, kalapok közül mi mehet és mi nem. Milyen színvilág lehet Pisa polgármesterén, meg milyen nyaklánc és így tovább. Amerika belépésével a különböző etnikumú karakterek alkalmazása is elterjedt, mondta az ügyvezető. Arcpír volt festve, de bőrszín nem. Most már 8 féle bőrszínjárnalatunk van, amit kérhetnek. Amikor elkezdtünk afroamerikaiakat rajzolni, onnantól nem lehetett már a hosszú orr. Lassan az európai figurák orra is kisebb lett. A sztereotípiákat kerülni kell, és most arra beleszoktak ebbe a rendszerbe. Kevesen bírják a monotonitást is. A kézi rajzolás jövője az animációban ma már nem elsősorban technikai, hanem érzelmi kérdés, derült ki Silber és Bujáki válaszaiból. Bár iparági vélekedések szerint tévésorozatot már nem lehet költséghatékonyabb megcsinálni hagyományos kézzel rajzolt technikával, Silber Éva szerint a stúdiójuk esetében mégsem a számok az elsődlegesek. Biztos vagyok benne, hogy ez így nem éri meg olyan szinten, de ragaszkodnak hozzá, a figurákhoz, a mi stílusunkhoz, mondta, hozzátéve, hogy a kézi rajzolás vizuálisan is egészen másrad, mint a 3D animációk világa. Abban mindketten egyetértettek, hogy az igényes munka alapja nem a technológia, hanem a szakértelem. Akár rajzfilmről, akár számítógépes játékról van szó, a rajztudás megkerülhetetlen, mondta Bujáki. Mi pedig a témához visszatérünk egy dal múlva, először is érkezik a nagybetűs szavak.

Tehát akármilyen rajzfilmről, akár számítógépes játékról van szó, a rajztudás megkerülhetetlen. Ez a gondolkodás pedig az új technológiákhoz, így a mesterséges intelligenciához való viszonyt is meghatározza. Szilber Éva szerint jelenleg nem érzik közvetlen fenyegetésnek. Most biztosítottak bennünket arról, hogy a mi nyugdíjas korunkig még bőven kitart ez a munka. Ők ezt szeretnék. Ugyanakkor azt is látja, hogy a kézi animáció fennmaradásának egyik legnagyobb akadálya az emberi oldal. Egyre kevesebben vállalják a hosszú távon rendkívül egyhangú munkát. Ez egy nagyon szép szakma, de borzasztóan monoton is tud lenni. Mondja, felidézve, hogy sokan épp emiatt hagyták el a pályát az utóbbi években. Bojáki szerint fontos, hogy egy márka hosszú távon is tartsa magát a saját szabályaihoz, még akkor is, ha ez üzletileg nem mindig a legegyszerűbb út. Ez a gondolkodásmód szorosan összefügg a stúdió belső munkamoráljával is. Mónika szerint az animáció során nem az egyediség hajszolása a cél, hanem a stílus megtartása. Amikor csinálom, nem azt nézem, hogy mennyire unikális, nem azt, hogy amit csinálok, hanem azt, hogy amit csinálok, az jó legyen, és hogy élő legyen. Mondja, felidézve azt a szemléletet, amit egykori mentorától tanult. Nem csak mozgatni kell, hanem életre kell tenni a figurákat. Szerinte ez nem autonóm művészet, hanem alkalmazott grafika. Egy piac része, ahol szigorú sémák szerint dolgoznak. Hiába kiváló rajzoló valaki, ez önmagában nem garancia arra, hogy az animációs folyamatban is megállja majd a helyét. Az animáció tanulható, de egy készség is. Utal arra, hogy a csapatmunkában hosszú távon egészen másfajta hozzáállásra van szükség. A megrendelői oldalról érkező visszajelzések is ezt a szakmai bizalmat erősítik. Szilber Éva elmesélte, hogy amikor egyszerre több, mint több film hanganyaga készül el, a megrendelő dönti el, melyik produkció melyik stúdióhoz kerül, kézi vagy számítógépes rajzolással készüljön-e. Mindez végső soron visszavezet a brand lényegéhez. Ez a klasszikus kézzel rajzolt stílus a Red Bull egyik legfontosabb sajátossága. Az örökséget viszont tovább is kell adni. A Kessner Cartoon azon kevés helyek egyike, ahol a legtöbb grafikai folyamat kézzel, manuálisan készül még, kivéve a felvételeket, amit az operatőr digitálisan juttat célba. Neki a szkenner a kamerája. Ez a fővárosi egység esetében már nincs teljesen így. Az új munkatársak szintén kézzel rajzolnak, tehát szoftveres, gépi mozgatás szóba sem jöhet, de digitális rajztáblákon alkotják meg az ikonikus figurákat. Ez a technika a hagyományos papír és ceruza élményét reprodukálja digitálisan. Hatékony az együttműködés, mert a munkafolyamatok terén kapcsolatban vannak, de teljesen más projekteken dolgoznak. És hogy még mit tudhatunk meg ebből a cikkből, azt majd eláruljuk egy dal után. Érkezik most a Kis csillag és a Szeretni valója.

0: tudná-e valaki úgy idejönni mellém, hogy a kezébe veszi ezt a mikrofont, és elénekel egyedül egy dalt? Gyere, Hanna!
1: Jó van. Gyere be, Lazsám, gyere be, csak magam vagyok ide be. Halom cigán lelki hegedűr, csak magam vagyok ide bent.
0: Nagyon ügyes vagy. Na, mit szóltak hozzá? Nagyon ügyes vagy, Hanna. Ki szeretné még kipróbálni a mikrofont? Na, gyere akkor, Alisa.
2: A kuska.

0: kicsi nagy agyisa meg, huncut a makosul a fala meg.
1: Nagyon jó, meg Hannának is, akkor valaki esetleg szeretne valamit csak mondani, vagy énekelni még? Most akkor Kevin szerepel egyet a mikrofonba, gyere ide Kevin mellém.
0: Amikor jön valaki, akkor tudok játékot játszani vele.
1: Ezt szeretted volna mondani? Jól van, nagyon ügyes vagy. Valaki, ki lenne még az a bátor? Még adjunk valakinek lehetőséget.
2: Én mindig otthon játszok a játékokkal.
1: És mit játszok?
2: Tornázok.
3: Muravidéki Magyar Rádió. Minden, ami velünk történik.

A mai napon még egyszer utoljára visszatérünk a Red Bullhoz, ezen belül pedig ugye a magyarországi, teljesen pontosan pécsi animációs stúdióhoz. A Kastner Cartoon nemrég új tagokkal bővült. Felvettek 4 új embert, akik közt már is volt cserélődés, illetve az ügyvezető elárulta, hogy a helyi egyetem művészeti karával is kapcsolatba léptek. Itt a közeljövőben animációszakot terveznek indítani, M. Tóth Éva rajzfilmrendező vezénylése alatt. Az itteni diákok közül kerülhetnének ki a Kastner Cartoon új munkatársai is. Két fiatal munkatársat is elcsíptünk a látogatásunkkor, ezt tudhatjuk meg a Telex After cikke vége felé. Egyikük Halász Henrietta, 26 éves, másikuk Fonyó Rebeka, 32 éves. Előbbi 3 éve van a Red Bull animációs stúdiójánál, utóbbi majdnem 2 éve érkezett. Ő festőszakon végzett a helyi egyetemen. Igaz, hogy monoton is tud lenni ez a munka, de az alkotás öröme felülírja ezt, mondja Fonyó. Biztos, hogy szükség van vérfrissítésre és fiatalokra. A fiatalok az alapoktól kezdik, ha ide kerülnek. Először a fázisrajzolást tanulják meg. Rajzolunk elég sok van, viszont több tervezőre lenne szükségünk. Aki tervezővé szeretne válni, annak előbb meg kell tanulnia az összes animációs folyamatot. Ha elég ügyes, precíz és elszánt, akkor is évekbe telik, mire eljut valaki erre a szintre, mutat rá a dilemmára Silber. A cégcsoport aktívan szorgalmazza azt, hogy fiatalítsunk, és hogy vegyünk fel embereket. Ők hosszú távon gondolkodnak, teszi hozzá Bujáki, aki sajnálja, hogy kevesebb önálló szánypróbálgatást lát az új generációnál. Manyójék ennek ellenére bizakodva néznek a jövőbe. Szerintük, ha korlátozott keretek közt is, de fenn fog maradni ez az iparág. És ameddig bizalmat szavaznak nekik, addig érdemes folytatni. Mi nyilván úgy tekintünk a jövőre, hogy ki kell nevelnünk azokat, akik utánunk jönnek. Én nagyon bízom a fiatalokban, tényleg vannak ígéretesek. Fontos, hogy szeressük ezt csinálni, és ők is érezzék ezt. Itt tudjuk segíteni őket, hogy majd tovább vihessék ezt az örökséget. Na hát a mai délelőttön rengeteget tudhattunk meg erről a kis pécsi animációs stúdióról, és ugye többek között, ami a legfontosabb, azt is megtudhattuk, hogy a Red Bull legtöbb reklámja nem máshonnan, mint Magyarországról készül. Ez azért nagyon sokaknak valószínűleg újdonság volt. És lehet, hogy már önök is reggel folyamán bedobtak egy Red Bullt, hogy egy kicsit sikerüljön felkelni a korai órákban, főleg ugyebár azok, akik munkába készülődtek, és esetleg nem pihenték ki magukat eléggé. Na de, még mielőtt a Red Bullt magunk mögött hagynánk, azt egyébként tudták, hogy 2014-ben beperelték a céget a szlogenjük miatt. Angolul ugye a Red Bull gives you wings, azaz a Red Bull szárnyakat ad, sajnos nem vált be valakinél, ezért aztán elkezdett pereskedni a céggel, és innen történt akkor meg az, hogy a szlogent a sima wings helyett rengeteg ível írták le. Úgyhogy most már akkor ezt is tudjuk. Most pedig akkor ennyit a Red Bullról és ennyit a Telex After cikkéről. Folytatjuk zenékkel, érkezik Ember Márk és a tovább, de egyébként hamarosan hallhatják a 11 órai híreket is.

Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este 6 órakor Gorja Radgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár. Idén először tartott 5 napig az esemény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat. Ennek ellenére nem volt kevesebb rendezvény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban. Levegő-levegő rakétákkal és éles gépágyú lőszerrel felszerelve szenvedett balesetet a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt a szolnoki katonai légibázison. A gép egy gyakorlat közben hibásodott meg. A Gripen nem zuhant le, a pilóta földre tette a gépet, majd már a földön sikeresen katapultált, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a pilóta lélek jelenlétét és a gyorsan reagáló tűzoltók munkáját is méltatta, akik a roncs hűtésével megakadályozták, hogy a lőszer robbanóanyaga kárt okozzon. Felborította Európa külkereskedelmi mérlegét az energiaárak emelkedése. 2026 második negyedévében az EU 21,8 milliárd eurós kereskedelmi hiányt könyvelhetett el, mivel a nem uniós országokból származó áruk behozatala meghaladta a kivitelt. Előbbi 701,8 milliárd euró volt, utóbbi pedig 680 milliárd euró. Ez az első kereskedelmi hiány a 2023 második negyedévében regisztrált hiány óta. Utóbbi a 2021 vége és 2023 közepe között megfigyelt az egekbe szökő energiaárak okozta hiányok sorozatának utolsó eleme volt. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Madridban. Elmas Saiz, migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására. Mint mondta, a testület feladata lesz a többi közt humanitárius intézkedések elfogadása, a jogi keretek betartása mellett az illegális bevándorlók visszaküldésének, valamint a menedékkérők és a kísérő nélküli gyerekek elhelyezésének megszervezése. A tárcavezető felidézte, hogy július utolsó hetében több mint 70 ezeren jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol autonóm város területére a szomszédos Marokkóból. Nagy többségük ugyan a következő egy-két napban visszatért, de 5-10%-uk Ceutában maradt. Az amerikai politika is tiszteleg Dolly Parton emléke előtt, az első között szólalt fel Donald Trump, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, aki azt írta, hogy Parton halála valódi veszteség emberek milliói számára. Az elnök egy hetes időszakra félárbocra eresztette az amerikai zászlókat az ország egész területén az énekesnő tiszteletére. Az amerikai politikusok közül George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Marsha Blackburn szenátor és Kamala Harris volt alelnök is búcsúzott a művésztől, méltatva emberségét és zenei örökségét. Sport. A Manchester United komoly lépésre készül Eduardo Camavinga megszerzéséért. A hírek szerint a vörös ördögök közel 50 millió eurós ajánlatot készítenek a Real Madridnak.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült, szép napos időben lesz részünk. Kora délután 25-30 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MMM.

Sportrajongóknak figyelem, ugyanis már tegnap megkezdődött vidékünkön a szlovén labdarúgó kupa első fordulója, és a mai napon 17 órakor a Srenszóci a Naftát fogadja, illetve ugyancsak 17 órakor rendezik a Dobronak Hotiza összecsapást. A napot pedig 19 órakor a Polana Odranci rangadó zárja. Aztán holnap Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia Gaka a Bisztricával mérkőzik. Ugyanebben az időpontban rendezik még a Granicsár Csente találkozót is. Úgyhogy sporteseményekből van bőven, amire érdemes ellátogatni. Akár a mai nap folyamán, akár pedig akkor a holnapi nap folyamán, ugye? De ezen kívül van egy holnapi program Muraszombatban is. A Muraszombati galériában ugyanis holnap 19 órakor nyitják meg Goran Turncsek Transition and Motion, azaz magyarul Átmenet mozgásban című fotó kiállítását, amelyik a 26-tól 29-ig tartó Frontát nemzetközi kortárs táncfesztivál kísérő programja. A ptói születésű Goran Turncsek Amsterdamban képezte ki magát balettáncosnak, és a legmagasabb szakmai elismerésekkel jutalmazták Hollandiában teljesítményét. Pályafutását követően részt vett a táncosok szakmai átképzésében, és így vált belőle fotográfus 2015-ben, vagyis 11 éve. Művészete az identitáskeresés, a múlékonyság, a traumák megragadására koncentrál, az egykori táncos érzékenységével. Több kiállítás a külföldön jelentős visszhangra talált, 3 fotóalbumot jelentetett meg eddig, és mindenképpen érdemes lecsekkolni ezt a kiállítást, amit ismételten holnap nyitnak meg 19 órakor a Muraszombati galériában, természetesen, hogyha tehetik. És mi hamarosan még említünk olyan programokat, amire érdemes akár a mai napon is ellátogatni, ugyanis nem titok, hogy ugye bőven tartanak a nyári esték a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, illetve ugye a Vinárium Fesztivál 2026-os programsorozata is még bőven tart, úgyhogy ezzel kapcsolatban még vannak olyan programok, amiket tudunk ajánlani, akár a mai napra, akár az elkövetkezendő napokra. De először érkezik a The Beavers és a Felgyulladt a város.

Na, ugye említettük, hogy ma is várják az érdeklődőket programok, méghozzá a Vinárium Fesztivál keretein belül. Pontosabban ma rendezik meg 19 órától a horvát etnoestet, úgyhogy ha a szlovénről, illetve a magyarról lemaradtak volna, akkor ma a horvátra mindenképpen érdemes ellátogatni, illetve akkor is, hogyha voltak már bármelyik etnoesten, azért mindig különleges programmal készülnek ezekre. Illetve mai horvát etnoest után holnap augusztus 27-én megrendezik a szerb újvidéki etnoestet is, szintén 19 órától. Erre is érdemes lesz majd kilátogatni. Aztán augusztus 28-án 17 órától megrendezik a lendvai borokestjét a Rózsavárosi Parkban. Megint csak augusztus 28-án 20 órától, vagyis 3 órával később pedig a Duhkvartett kísérő együttessel lesz koncert a 47. lendvai szüret előestéje. Vagyis, hogyha valakinek van kedve, akkor egy kicsit elmehet és bemelegíthet jó társaságban, jó zene társaságában, ugyebár az augusztus 29-i lendvai szüretre. És ugye, akkor augusztus 29-én magától érthetődően vár ránk a most már 47. alkalommal megrendezett lendvai szüret, pontban 2 órakor egy felvonulás is várja az érdeklődőket, úgyhogy érdemes kilátogatni majd erre az eseményre is, főleg akkor, hogyha még soha nem látták, hogy hogyan telik egy ilyen lendvai szüret. Na de, ha már augusztus 29-e, akkor egyben a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ is várja az érdeklődőket, méghozzá 10 óra 30 perctől a könyvtár udvarára. 11 órakor a Kukuc Gyermekszínház előadásával várják a legkisebbeket Mini Moni címmel. Aztán kézműves műhelyek is lesznek a Lavina Kultúrklubbal, valamint csillámtetoválás is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni tehát a könyvtár udvarára augusztus 29-én szombaton 10.30-tól egészen 13.30-ig. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket ide is. És ha már ugye könyvtár, akkor még látogatható ezen a hétvégén a könyvtár a Lombok alatt itt Lendván a Rózsavárosi Parkban. Hogyha augusztus hónapjában eddig még nem tették meg, illetve ugye július hónapjában, akkor mindenképpen pótolják be. Pénteken és szombaton 17 órától 20 óráig várják a könyvmolyokat, vasárnap pedig akkor reggel 9-től déli 12 óráig. És ugye a fák kellemes árnyékában lehet különféle könyveket olvasgatni, illetve folyóiratokat lapozgatni. Azért egy egész kellemes kikapcsolódási programnak bizonyul az ilyen. Úgyhogy ismételten, hogyha július-augusztus hónapjában még nem látogattak ki a könyvtár a Lombok alatt programra, akkor ezt még augusztus utolsó péntekén, szombatján, illetve vasárnapján megtehetik. Mi pedig folytatjuk Kökény Attilával és az Örökre szóló szerelemmel.

Augusztus 29-én ugye várja önöket a 47. alkalommal megrendezett lendvai szüret, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ udvarán a Meseudvar program. Ezen kívül pedig szintén ugyanezen a szombati napon 21 órától a domonkosvai pajtához is nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, ugyanis újra megrendezik az Egy kis mázli fesztivált, amely idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre egyébként, és változatos kulturális programot kínál zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és a gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot egyébként a Cimbali Band képviseli, az együttes zenéjében pedig a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Tehát, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, illetve már régebbi tapasztalatból tudja, hogy az Egy kis mázli fesztivál nem okozhat csalódást, akkor szombaton, augusztus 29-én várják önöket Domonkosvára, a domonkosfai pajtához, főleg akkor, hogyha ugye nem látogatnak ki a lendvai szüretre, illetve az alkalomból megrendezett esti koncertre. Na de, ezen kívül azt sem érdemes elfelejteni, hogy egy program itt a Muravidéki Magyar Rádiónál is várja önöket, méghozzá déltől a mai nyereményjáték. Ugye, ahogy azt az utóbbi napokban már megszokhatták, pontban délben megjelenik egy Facebook poszt az aktuális nap kérdésével, és akkor egészen 17 óráig lehet válaszolni a kérdésre kommentekben, ezzel pedig akkor már részt is vesznek az aznapi játékban. És 5 órakor akkor be is zárul ez a sorsolás szavazás játék, aztán 17:30-kor kisorsolják és ki is hirdetik, hogy ki nyerte meg a mai nyereményjátékot, úgyhogy ha szeretnének velünk játszani értékes ajándékokért, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy a Déli Krónika idején látogassanak el a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára is, és lessenek bele, hogy mi a mai kérdés. Most pedig érkezik a már említett Cimbali Band és a Hello Turist.

Száguldás fényes vágyakon, mi pedig száguldunk a 12 óra felé, és egyben akkor azt is el tudjuk már árulni, hogy a délutáni órákban lesz terepjáró. 3-kor 4 témával várják majd önöket, méghozzá a következőkkel. Emelkedik az óvodai ellátás ára Moravszky-Toplice községben, az áremelés pedig ezúttal a szülőket is érinti. Ami a községi költségvetés megvalósítását illeti, az év első felében 25%-os volt a realizáció. A tanács keddi ülésén szó volt a közelgő 30. községi ünnepről is, és a tanácstagok megerősítették a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozat javaslatát. Az ülés részleteit Fticsarinesz foglalja össze. Aztán a változó időjárás ellenére idén is jó hangulatban zenével és tánccal telt kedden este a Magyar Etnoest a Vinárium Fesztivál keretében. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán fellépett a Penkő zenekar, a kőszegi cimborák táncegyüttes, amelyet a Bagla bandai és barátaik kísérték. Valamint Baranyai Lajos és zenekara is szórakoztatta a közönséget. Az est finom falatairól és hűsítő italairól a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete gondoskodott. A Magyar Etnoest idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében valósult meg. Szabó Rudolf riportját hallhatják majd erről a témáról. A Moravidéki Pedagógusok Egyesülete 17. szakmai konferenciáján Katona Ildikó a Fenntarthatóságra nevelés az általános és a középiskolában címmel adott elő. Az Egri Eszterházi Károly Főiskola környezettudományi tanszékének oktatója a globális keretekről és helyi gyakorlat kérdésekről szólt. Az előadóval a terepjáróban Botka Ágnes beszélget. Végül pedig van egy negyedik témánk is, ez pedig akkor az, hogy Horváth Estel folytatódik a Vinárium Fesztivál etnoestjeinek sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán, méghozzá, ahogy említettük, ma este. Hogy milyen programokkal várják ma este a látogatókat, arról Janina Kutnyák, a Pomurjai Horvát Kultúregyesület elnöke szólt rádiónknak, és őt hallhatják majd akkor a részletekkel. Mindenképpen érdemes lesz tehát akkor velünk tartani, illetve már a délutáni csapattal tartani a délutáni órákban ugyebár, mert jobbnál jobb zenék mellett és jobbnál jobb műsorok mellett várja önöket a mai terepjáró is ezzel a négy témával. Mi pedig zenével folytatjuk, érkezik David Bowie és a Strangers When We Met.

Kihűlt, üres kocsmák, ez volt Damien Ferenc dala, és ezzel a dallal búcsúzik a délelőtti csapat. Ugyanis, ahogy már említettük, sebesen közeledünk déli 12 órához, egyben pedig akkor a déli krónikához, úgyhogy Oletics Zsuzsa várja majd önöket, és természetesen nem egyedül, hanem Donner Tíme a műsorvezetővel fogják felolvasni ugye a déli krónika híreit. Mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, és ugye egyben délben látogassanak el a Facebook oldalunkra is, mert ugye várja önöket a mai nyereményjáték. Ezen kívül pedig akkor már csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjük a figyelmüket, és ugyebár elbúcsúzzunk az egész délelőtti stáb nevében. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Györkös Gorán, a híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a kora reggeli óráktól egészen mostanáig, és ugye további kellemes rádiózást kívánunk, ha tehetik, mindenképpen maradjanak az MMR társaságában. További kellemes délutánt, további kellemes rádiózást mindenkinek. Okay.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Donner Tíme a műsorvezető és Oletje Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Györkös Gorán hangtechnikus biztosítja. Kollégáim nevében is köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánunk. Hír összefoglalunk főbb témáiról. Először csak egy-egy mondatban.
2: Ma bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár.
1: 36 év után újra közvetlen légi összeköttetés létesül Szlovénia és az Egyesült Államok között.
2: Magyarország is segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében.
1: Váratlan látogatást tett Moszkvában a CIA igazgatója.
2: Védővámokat vezet be az amerikai importra a kanadai kormány.
1: Almond Dolly Parton az amerikai country zene egyik legmeghatározóbb alakja. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre. Élükön a szlovéniai eseményekkel, tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. Ma este 6 órakor Garnya Radgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár.
2: Idén először tartott 5 napig az esemény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat, ennek ellenére nem volt kevesebb rendezvény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban.
1: A szlovén hírszerző és biztonsági ügynökség képviselőit is meghívták a hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeletéért felelős parlamenti bizottság a KNAUS mai ülésére.
2: Az ülésen azokat az információkat ismertetik, amelyek a harmadik országok, különösen Oroszország és Izrael, Szlovénia szuverenitására és nemzetbiztonságára gyakorolt lehetséges befolyásáról szólnak.
1: Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Kranj melletti Brdon. Ez a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait.
2: A kongresszusi központban tartandó eseményen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Jánosa miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek és konzulátusok vezetőinek éves találkozójának díszvendége Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz. Emlékeztetőül, Orbán Anita legutóbb július 31-én szlovén partnerének meghívására látogatott Ljubljanába, ahol eredményes tárgyalást folytatott Tone Kaiser szlovén kül- és európaügyi miniszterrel.
1: A szlovén turisztikai szervezet örömmel fogadta a United Airlines bejelentését, amely szerint 36 év után újra közvetlen légi összeköttetés létesül Szlovénia és az Egyesült Államok között. Ljubljana és New York között hetente 4-szer, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek majd járatok.
2: A United egy széles törzsű 231 férőhelyes Boeing 767-400ER repülőgépet fog használni az útvonalon. A jegyek már kaphatók, de az összeköttetés megkezdése még a szükséges engedélyek megszerzésétől függ. Angela Lagarde gazdasági miniszter az USA-val való összeköttetést a gazdasági együttműködés erősítésének további ösztönzőjének tekinti. Jürgen Deisl, a Bernicki repülőteret üzemeltető német cég igazgatója szerint ez történelmi mérföldkő Szlovénia nemzetközi összeköttetései számára. Az első Newarkból induló repülőgép várhatóan jövő év május 12-én indul.
1: Csütörtökön és pénteken 2 napos rendkívüli ülést tart a magyar parlament.
2: Csütörtökön a program szerint határozathozatal lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása témájában, majd interpellációk és azonnali kérdések következnek. Ugyanaz nap jön még többek között az általános vita a szakképzési törvényről, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról és az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról. Pénteken döntenek a képviselők titkos szavazással a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt is tesznek. A nap az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának általános vitájával zárul.
1: Magyarország is segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook bejegyzésében. A magyar kontingens Kecskemétről keddeste indult útnak a tűz által sújtott térség felé. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt.
2: A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A Delübláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában máshol is égnek még tüzek. A legnehezebb helyzet a Králjevo közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. Szabad magyar szó keddesti cikke szerint jelenleg 35 helyen égnek a lángok.
1: Az osztrák munkaerőpiacon júliusban tovább nőtt a munkanélküliség. Az AMS országos adatai szerint 299 ezer munkanélkülit tartottak nyilván, 3,1%-kal többet, mint egy évvel korábban.
2: Az előző hónapokhoz hasonlóan a hagyományos munkaszerződéssel foglalkoztatottak körében továbbra is a németek voltak többségben. Eközben a vizsgált küldő országok esetében ketté oszlott a mezőny, míg a Németországból, Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, valamint Lengyelországból érkezők körében nőtt a dolgozók száma, addig a Romániából, Törökországból, Horvátországból, valamint Szerbiából származók körében csökkenés történt.
1: Váratlan és rövid látogatást tett Moszkvában az amerikai központi hírszerző iroda, a CIA igazgatója. John Ratcliffe egy katonai gépen érkezett, és néhány órán belül távozott.
2: Hogy miről tárgyalt, arról mindkét fél hallgat, az orosz médiában azonban egymást érik a spekulációk. A Kreml megerősítette a látogatás hírét, és csak annyit közölt, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem fogadta a látogatót. Az Axios amerikai portál annyit még kiderített, hogy Washingtonból megkérték Ukrajnát, a látogatás körüli napokban függessze fel az orosz célpontok elleni támadásokat.
1: Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában szerdára virradó éjszaka végrehajtott légi csapásainak. Lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk, jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
2: A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban.
1: Kiterjedt védővámokat vezet be az amerikai importra a kanadai kormány. A korlátozások a kozmetikumokat, a tejtermékeket, a faipari árukat és a szabadtéri felszereléseket is érintik.
2: A kanadai válaszlépésre azután került sor, hogy a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások pénteken csődöt mondtak, így szombaton életbe lépek Donald Trump büntető vámjai. Kedden a kanadai pénzügyi és ipari miniszter közös nyilatkozatban hangsúlyozta, az intézkedés célzott válasz az Egyesült Államok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatára.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy elment az amerikai country zene történelmének egyik legmeghatározóbb alakja, akit sokan csak a country királynőjeként emlegettek. Dolly Parton, dalszerző, énekesnő és színésznő 80 éves korában távozott, halálhírét családja jelentette be.
2: A 6 évtizedes karriert befutó énekesnő több mint 100 millió lemezt adott el, 11 Grammy Jebelt be és 55 jelölést a díjra. 25 Billboard lista vezető slágert jelentetett meg. Karrierje 1967-ben indult. Élete során több mint 3000 dalt írt és 50 nagy lemezt jelentetett meg. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene és az Islands in the Stream. Bár rendkívül tehetséges énekes volt, szerzeményei gyakran nem saját előadásában vált világhírűvé. Erre jó példa az I Will Always Love You, amely eredetileg egy igazi déli, vidéki, melankolikus szerelmes dal volt, és csak később nyert el Whitney Houston előadásában a ma ismert pop ballada formáját. Zenéje mellett jótékonysági munkájáról is ismert volt. Többek között 1 millió dollárral támogatta a Moderna vakcina kifejlesztéséhez vezető kutatásokat a koronavírus világjárvány idején. Színésznőként is komoly karriert futott be, kétszer is Oscar-díjra jelölt. ajándék. A CNN híre szerint a család zárt körű búcsúztatót tervez a legendás énekesnőnek a nyilvánosság kizárásával. Mindeközben még az amerikai elnök Donald Trumpot is megérintette a tragédia. Azonnal parancsba adta, hogy a Fehérház zászlaját fél árbocra kell ereszteni Dolly Parton halála miatt.
0: Sport.
1: Labdarúgással indítunk annak apropóján, hogy a Celje ma a szlovák bajnok Szlován Bratislava ellen játszik visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában. Az odavágó 1-1-es döntetlennel ért véget. A ma 21 órakor kezdődő mérkőzésre minden jegy elkelt. A klub történetének legfontosabb meccse előtt a csapat reméli, hogy a teltházas SZD Zsele stadion szurkolói elegendő támogatást nyújtanak majd nekik. A szlovén női röplabda válogatott az Európa-bajnokság csoportkörének negyedik egyben utolsó előtti mérkőzését játssza ma. A csapat Lettországgal csap össze Isztambulban, kevesebb mint 24 órával, azt követően, hogy vereséget szenvedett Lengyelországtól. Sérülések nehezítik a 28 év után ismét VB-re jutó magyar női kosár válogatott felkészülését. A szeptember 4-e és 13-a között sorra kerülő VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával, végül a koreai köztársasággal találkoznak a B csoportban. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a második és harmadik gárda a nyolcad döntőben keresztbe játszik az A csoport harmadikjával, illetve másodikjával. Eladták a sportvilág egyik legértékesebb franchise-át, a Los Angeles Lakers-t. A tulajdonos, a legendás Bush család megegyezett a többségi részesedés eladásáról. A megállapodás szerint a Los Angeles Lakers cégértékét 10 milliárd dollárra becsülték. Ez a legmagasabb összeg, amit valaha egy professzionális sportfranchise-ért fizettek a világon, megdöntve az eddigi észak-amerikai rekordokat. A vevő, a billiárdos üzletember Mark Walter, a TVG Global vezérigazgatója és a Guggenheim Partners vezetője. A Lakers 17 alkalommal nyerte meg a bajnokságot, ennél többször csak a Boston Celtics. Legutóbb a nyugati elődöntőben kapott kisöpréssel 0-4-jel az Oklahoma City Thundertől. Nemrégiben elvesztette legendás játékosát LeBron James-t, aki átszerződött a Philadelphiához.
2: Időjárás. Ma jobbára napos időben lesz részünk, kora délután 25-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, karbantartási munkálatok miatt csütörtök este 20 óra és péntek hajnali 5 óra között mindkét irányban lezárják a Szentvid alagutat. Csütörtök este 22 és 22.30 között zárva lesz a Karavánkák alagútja. Csütörtök este 22 és 22.30 között zárva lesz a Karavánkák alagútja Szlovénia irányában.

töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ami

0: Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mázl, egy kis Mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. ...18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis Mázli, rengeteg

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Délután 1 óra van, szép jó napot a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, így szerda délután. Friss információk a folytatásban, élén az ország helyzet képe, lássuk, hogy milyen az időjárás. Nagyrészt derült az ég az ország felett, szépen süt a nap, a hőmérsékletek pedig a következőképpen alakulnak. Itt vidékünkön 26 fokot mutatnak a hőmérők, 25 fokot jelentenek Muraszombatból, 24 fokot Mariborból és 22 fokot a fővárosból. Koper környékén is derült az ég, szépen süt a nap, 28 fokot mértek a tengerpart környékén. A Kredaricán azért vannak felhők az égen, alacsonyabb a hőmérséklet, a 12 fokot mértek legutóbb, ez a jelenlegi helyzetkép. Itt vidékünkön jobbára napos idő lesz részünk, és kora délután 25-30 fok között alakulnak majd a maximumok, erre készülhetünk tehát a következő órákban. Magyarországon is mindenhol számítani lehet hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Délután a helyenként megnövekvő felhőzetből némi csapadék előfordulhat, de nem ez lesz a meghatározó. 27 fokot mértek legutóbb Lentiben és Nagykanizsán, 26 fok van Zalaegerszegen, Szentgotthárdon és Szombathelyen, a fővárosból Magyarországról 28 fokot jelentettek. 29-32 fokra lehet számítani ma délután, és a következő napokban emelkedik még a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, kis eséllyel az északi tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, helyenként megélénkülhet a szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnalra, a legalacsonyabb értékek 9 és 19 fok között alakulnak, és a maximum érték emelkedik, 28-34 fok közé melegszik a levegő holnap. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 29-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, helyenként fordulhat elő záporzivatar, de ezúttal sem fog mindenütt esni az országban. A csúcs hőmérséklet 28 és 36 fok között alakul. Ami a polleneket illeti, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, illetve magas szinten van jelen, helyenként a nagyon magas szintet is eléri, a parlagfű virágporála allergiásoknál már bőven jelentkeznek az allergiás tünetek, orfolyás, tüsszögés, szemviszketés, akár könnyezés, kitartás nekik a következő hetekre. Időjárási front nincsen felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fordulhatnak elő most panaszok, úgy mint fejfájás, görcsös fájdalmak, vérnyomás problémák és keringési panaszok. Az UV-sugárzás erős lesz, 11 és 16 óra között érdemes erről, illetve bőrünkről gondoskodni a szabadban, illetve huzamosabb ideig ne tartózkodjanak a tűzőnapon, még mindig könnyen napszúrást lehet kapni, illetve a világos bőrűek még most is könnyen leéghetnek. Fokozottan oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, vigyázzanak magukra.
0: Közlekedési hírek.
2: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen a Steyer autópályán, illetve másutt is vannak torlódások. Drámle és a Pletovárje alagút között Maribor felé torlódik a forgalom, aztán a Tepánye pihenőhely és a Jubjana felé vezető Golorebro alagút között. A tengermelléki autópályán Kozárje és Dragomer között Koper felé, illetve Unec és Posztolna között Koper felé torlódnak a kocsik. A Dolenszkói autópályán Bics és Iváncs-Nagorica között Jubjana felé van torlódás. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Ljutomer környékén számíthatnak. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy perccel múlt el délután, egy óra, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, ezek voltak a friss információk. Augusztus 26-a van, folytatjuk a zenék sorát, 1:45 tájban pedig átnézzük a ma délutáni tartalmat.

ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs,

utána pedig sok-sok zenével megyünk tovább. 3 órakor a terepjáróban 4 összeállításunk lesz a tartalom a következő. Emelkedik az óvodai ellátására Moravszke-Toplice községben, az áremelés pedig ezúttal a szülőket is érinti. Ami a községi költségvetés megvalósítását illeti, az év első felében 25%-os volt a realizáció. A tanács keddi ülésén szó volt a közelgő 30. községi ünnepről is, és a tanácstagok megerősítették a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozat javaslatát. Ennek az ülésnek a részleteit Fticser Inesz foglalja majd össze. Aztán a változó időjárás ellenére idén is jó hangulatban, zenével és tánccal telt kedden este a Magyar Etno Estavinárium Fesztivál keretében. Erről is szólni fogunk majd, illetve szólni fog Szabó Rudolf riportja erről a témáról. A Moravidéki Pedagógusok Egyesülete 17. szakmai konferenciáján Katona Ildikó a fenntarthatóságra nevelés az általános és a középiskolában címmel adott elő, az előadóval Botka Ágnes beszélgetett, és Horváth Estel folytatódik a Vinárium Fesztivál etnoestjének sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. Hogy milyen programokkal várják ma este a látogatókat, arról Danino Kutnyák, a Pomurje Horvát Kultúregyesület elnöke szólt rádiónknak, ezt is meghallgathatják majd 3 óra után a terepjáróban. Aztán 4 órakor hírek jönnek, majd pedig a kívánság műsor, 5 órakor is mondunk híreket, aztán lesz egy zenés óránk, 6 órakor a napi krónikával megyünk tovább, utána pedig a Lemez Múzeum című zenés összeállítás következik Kovács Sándor szerkesztésében, és ne feledkezzenek meg Facebook játékunkról sem. Bontban délben aktiválódott a mai kérdés, és 17 óráig lehet rá válaszolni, 17:30-án pedig majd sorsolunk. Még ennyit a szerda délutánról. Jó vételt, jó rádiózást, kellemes délutánt mindenki!

Névnap köszöntő a folytatásban, augusztus 26-a van, Izsó névnap, ez a férfi név, az Izsó név régi magyar formája, amelynek jelentése nyers. Aztán ünnepelnek a Natáliák, ez egy latin eredetű név, a szlovén naptárban pedig Viktor névnap van, ez a latin Viktor névből származik, jelentése győző, illetve győztes, de köszönhetjük Cseke, Csekő, Margit, Margitta vagy Margó, Natali, Natália, Noelin, Noella, Rita, Ritta, Szellő, Szellőke, Tália és Zamfira nevű ismerőseinket is, meg persze a születésnaposokat is mindenképp. Legyen nagyon szép a mai napjuk. Ennyit akkor az ünneplőknek, folytatjuk zenékkel, rádiózzunk együtt.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és elérkezett a régóta várt pillanat, itt van Madonna és Kylie Minogue első hivatalos duettje. A pop történelem egyik leginkább várt együttműködése vált hivatalossá, megjelent ugyanis Madonna és Kylie Minogue régóta pletykált közös felvétele, a Love Sensation. A premier igazi meglepetést tartogatott a közönség számára. Kylie Minogue váratlanul lépett színpadra Madonna előadása közben. A két énekesnő együtt adta elő a Love Sensation új remix változatát, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség. Egyébként ez a dal Madonna legutóbbi albumán szereplő Love Sensation újra gondolt változata. A remix hivatalosan augusztus 7-én debütált. Bár Madonna és Kylie Minogue az elmúlt évek során több alkalommal is osztozott már a színpadon, most először készítettek közös stúdiófelvételt. A mostani kollaboráció tökéletesen illeszkedik Madonna legutóbbi albumának hipnotikus, klubfókuszú hangzás világához. Sokan azt gondolják, hogy a tánczene felületes dolog, de óriási tévednek. A táncparkett egy rituális tér, ahol a mozdulatok átveszik a nyelv szerepét. A testünkkel kell táncolnunk, ünnepelnünk és imádkoznunk. Ezeket a dolgokat évezredek óta műveljük, valódi rituális gyakorlatok. Itt tudsz kapcsolódni a sebeidhez és a törékenységedhez. A rév egy művészet, ami arról szól, hogy kitolod a határaidat és kapcsolódsz hasonló gondolkodású emberek közösségéhez. A hang, a fény és a vibráció átformálja az érzékelésünket és transzszerű állapotba ránt minket. Valóta a nagy lemez kapcsán az énekesnő. A most kiadott verzió azonban egy teljesen új dimenzióba kalauzolja el a hallgatókat. A pulzáló house ritmusok mellett a két énekesnő vokálja szabályosan a lüktető táncparkett közepére hív mindenkit. Egyébként a bejelentést óriási lelkesedéssel fogadták a rajongók, akik hosszú évek óta reménykedtek abban, hogy a két pop ikon egyszer végre közös projektet is megvalósít. Egyébként a Love Sensation premierjét most már az év egyik legjobban várt popzenei együttműködéseként emlegetik, úgyhogy érkezzen nálunk is ennek a dalnak az újragondolt 2026-os verziója, jön Madonna és Kylie Minogue.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Alig 8 perc múlva 2-kor jönnek majd a következő hírek, most még egy értesítés. A Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este 6 órakor Gornyaradgonán bezárja kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár. Idén először tartott 5 napig az esemény, azaz egy nappal rövidebb ideig fogadta a látogatókat. Ennek ellenére nem volt kevesebb rendezvény, szakmai találkozó, konzultáció, előadás és bemutató, valamint díjátadó ünnepség, mint korábban. Augusztus 26-án, életének 84. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas és József Attila díjas író, a modern magyar irodalom egyik meghatározó alakja. 1992. áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért második magyarként megkapta az 1991-es osztrák irodalmi állami díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. 2014-ben megkapta az Európai Irodalom jeles alakjait kitüntető Würth díjat. Idén nyáron a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjével tüntették ki. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Volodymyr Zelenszky kitüntette Elon Muskot. A szabadság érdemrendet ritkán adományozzák külföldi üzletembereknek. Musk a második ilyen, aki megkapta. Az első Soros György volt. Ahogyan az indoklás szövegéből is kitűnik, Elon Musk minden bizonnyal azért kapta, mert a Starlink rendszert a háború kitörésekor az ukránok rendelkezésére bocsátotta, és az elmúlt évek folyamán több alkalommal is igyekezett megakadályozni, hogy abból az orosz megszállók is profitáljanak. Tűz ütött ki egy állami kórházban a pakisztáni fővárosban, Islamabadban. Legalább 15 csecsemő meghalt, közölte szerdán a helyi Geo TV. A tűz a pakisztáni orvostudományi intézet kórházában keletkezett. A közlések szerint a légkondicionáló rendszer meghibásodása okozta. A Geo szerint a tűz kitörésekor 16 újszülött tartózkodott a kórház nőgyógyászati osztályán, közülük csak egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdetett kedden a panamai kormány az El Niño által okozott heves esőzések és aszályok miatt, amik a forgalom korlátozására kényszerítették az országot átszelő óceánokat összekötő csatornán. A vízhiány miatt a Panama csatorna szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát, jelentette be a panamai csatorna hatósága. A világ tengeri kereskedelmének 5%-a halad át ezen a 80 km hosszú csatornán, ami az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze.
3: Időjárás.
2: Délután is jobbára napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes közúti forgalom. Radarral Jutomár körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 0977 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Augusztus 26-a van, jeles nap a mai, mégpedig a négylábú társak számára. Ma van a kutyák nemzetközi napja. Colin Page az USA elismert háziállat szakértője 2004-ben hozta létre, vagy hívta életre a nemzetközi kutya napot. Azt a dátumot választva, amikor 10 éves korában a családja hazavitte a menhelyről az első mentett kutyust. Az alapító célja, hogy felhívja a figyelmet az állatok kiszolgáltatottságára, ösztönözze az örökbefogadást, segítsen az embereknek jobban gondoskodni házi állataikról és felelősségteljesebb döntéseket hozni, amikor kutyavásárlásról vagy gondozásról van szó. Az emberek és a kutyák mindig is jó barátok voltak egymással. Tisztelet a kivételnek. Kutatások bizonyítják, hogy a kutyák segíthetnek a stressz oldásában, képesek az érzelmeinket érzékelni, száz szót és gesztust is meg tudnak tanulni. Speciális adottságaik révén komoly segítséget jelenthetnek az embereknek, hiszen számos kutya dolgozik, például a rendőrségi munkát támogatva, vagy fogyatékkal élők társaként, sőt életmentőként is. A fenti célokkal azonosulva számos országban meghonosodott az augusztusi figyelemfelhívó kampány, így az eltelt több mint 20 év alatt a kezdeményezés nemzetközi jelentőségűvé vált. A mai nap a kutyák nemzetközi napja.

Elmúlt 3:43, nem sokára 3 órakor a terepjáró következik majd. Emelkedik az óvodai ellátására Moravszke-Toplice községben, ezúttal ez a szülőket is érinti. A községi költségvetés megvalósítását, ami illeti az év első felében 25%-os volt a realizáció, az ülés részleteit majd kolléganőnk foglalja össze. Aztán magyar etnoest volt tegnap, illetve horvát etnoest lesz ma este a Lendvai Színház és Hangverseny terem nyári színpadán, ezekről is szólni fogunk. Aztán a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 17. szakmai konferenciáját tartották meg, az előadóval is készült egy beszélgetés, illetve az elhunyt Nádas Péterrel emlékezünk majd. Ezek a témák a terepjáróban, tehát 3 órától számítunk figyelmükre. Aztán, amit még elmondunk, egy értesítés, illetve felhívás, a Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. Az eredetileg augusztus 20-ig meghirdetett gyűjtést a szervezők augusztus végéig meghosszabbították, így tehát továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban, tehát a hónap végéig, de nagyon hamar itt lesz az is, csak néhány nap, úgyhogy igyekezzenek vele is, jelezzék nekik szándékukat. Ennyit akkor a továbbiakról, kellemes rádiózást!

0: Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mázl, egy kis Mázli fesztivál Sálóciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálóci községháza előtti botlatóköveknél. ...18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálóci és Domonkosfa. Egy kis Mázli, rengeteg

0: változ, ilyen. Az éjszakon
1: rossz idő. Ilyen.
2: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Augusztus 26-a szerda van, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Emelkedik az óvodai ellátás ára Moravszke-Toplice községben, az áremelés pedig ezúttal a szülőket is érinti. Ami a községi költségvetés megvalósítását illeti, az év első felében 25%-os volt a realizáció. A tanács keddi ülésén szó volt a közelgő 30. községi ünnepről is, és a tanácstagok megerősítették a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozatjavaslatot. Az ülés részleteit Fticsarinász foglalja össze.
3: Valamivel több mint 5,5 millió euró folyt be Moravszke-Toplice község számlájára az év első felében. A kiadások meghaladták az 5 millió 700 ezer eurót, összegezte a számokat Robert Bencik, a község számvevője. Az év első felében mintegy 1,3 millió eurót fordítottak a községben a közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára. Ebből több mint 650 ezer eurót az önkormányzati utak fenntartására, mintegy 530 ezer eurót pedig az utak beruházási karbantartására és építésére használtak fel. Az oktatás területén közel 1,4 millió euró volt a realizáció. Ennek legnagyobb részét, mintegy 915 ezer eurót az óvodai ellátásra fordították. Jelentős tételt jelentett a tűzvédelem is. A tűzoltóegyesületek és a községi tűzoltó szövetség működésére közel 54 ezer euró jutott. Hosszasan időztek viszont annál a napirendi pontnál, amely az óvodai ellátás árának emelésére és a munkahelyek besorolására vonatkozott. Biszerka Acvirk, az intézet igazgatója összegezte a tudnivalókat. Szeptembertől 177 gyermek jár majd a község óvodáiba, összesen 14 csoportban. A tanácstagok elsősorban a csoportok racionálisabb kialakítását szorgalmazták, kifogásolva a kihasználatlan férőhelyeket, amelyek szintén költséggel járnak. Végül a többség támogatta a határozatjavaslatot, amelynek értelmében Moravszke-Toplice községben 725 euróról 745 euró és 54 centre emelkedik az óvodai ellátás gazdasági ára. Az áremelés a szülőket is érinti. Az általuk fizetendő összeg havi 648 euró 29 cent, a fennmaradó 97 euró 25 centet pedig a község fedezi azon gyermekek esetében, akiknek állandólag helyük a község területén van. Az új ár szeptember 1-én lép hatályba. Alois Glavacs polgármester megjegyezte, hogy mielőbb el kell gondolkodni azon, meddig engedheti meg magának a község az óvoda jelenlegi szervezeti felépítésének fenntartását. Az intézet ugyanis 6 különböző helyszínen működtet óvodai egységet. Az ülésen már a közelgő községi ünnepre is készültek, Moravszke-Toplice község ugyanis idén ünnepli 30. községi ünnepét. Ennek jegyében a tanács megerősítette a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozatjavaslatot. A bizottság javaslata és a községi tanács jóváhagyása alapján idén Method Grach érdemelte ki a község díszpolgára címet. A község díszoklevelében Andrej Baligács részesül, míg a község díját és az azzal járó 1000 eurós pénzutalmat Olga Gutmann kapja. Községi kitüntetésben részesül továbbá Jakob Siftár, Maria Makár és Viktor Császár. A polgármester elismerésben részesíti továbbá az aranyérettségizőt, a Moravszke-Toplicei Ticet, az óvodákat, valamint a Moravszke-Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösséget a sok éves kiváló együttműködésért. Az elismeréseket a központi ünnepségen adják át, amelyre szeptember 5-én a Terme 3000 sportparkban kerül sor.
1: Magyar esten folytatódott kedden a Vinárium Fesztivál etnoest sorozata. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Pengő Zenekar, a Kőszegi Cimborák Táncegyüttes, a Komáromi Baglabanda és barátaik, valamint Baranyai Lajos és zenekara szórakoztatta a közönséget. A gasztronómiai kínálatról a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete gondoskodott. A Magyar Etnoestet idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte.
4: A változékony időjárás ellenére szép számú közönség gyűlt össze a Magyar Etnoesten, amely ezúttal is zenével, tánccal és jó hangulattal várta a látogatókat. A háromórás program a Pengő Zenekar fellépésével kezdődött. Az 1995-ben alakult együttes magyarországi és félvidéki muzsikusokat fog össze. Énekese Gábor Klára a fellépés előtt rádiónknak beszélt az együttesről és az esti programról.
5: A mai este rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy bár végig autentikus magyar népzenét fognak hallani, mégis egy kicsit kitekintünk a Jókai 200 évfordulóra, vagy a Petőfi 200 évfordulóra. Elhangzanak majd érdekességek Komárom történelméhez kötődően is, és dallamok is természetesen. Tehát ebben a 8 muzsikában ott lesz az egész magyar nyelvterület, és benne mind az irodalmi, mind a zenei hagyományunknak a jelentős része. Külön érdekessége a csapatnak, hogy ez szlovákiai magyarokból és magyarországi magyarokból áll, tehát ez egy határmenti kulturális együttműködés, amelyben a Pengő Zenekar működik, és így a határ mindkét oldalára szervezünk magunknak szerepléseket. Járunk iskolákba, rendhagyórákra, fesztiválokra, akár külföldi fesztiválokra is. A mai programot színesíti egy nagyon ügyes táncos pár, akik a Dél-Komáromi Garabonciás Táncegyüttesnek a tagjai, Bertalanics Viktória és Varga Tamás. Ők a bizonyos ponton egyszer csak megjelennek, és nem az egész blokkban táncolnak, de mindig megvillantják annak az adott tájegységnek a jellegzetes táncát.

A folytatásban a külszegi cimbarák táncegyüttes lépett színpadra, a komáromi Bagla Banda és barátaik zenei kíséretével. A műsor végén a Moravidék Néptánc Együttes egykori szakmai vezetője Gelec László is csatlakozott a programhoz. Színpadra hívta egykori táncosait, akik egy rövid produkcióval lepték meg a közönséget.

0: A zene és a tánc mellett természetesen a gasztronómia is fontos része volt az estnek. A Csentei Szülőtermelők Egyesülete dödöllével, pörkölttel, minilángossal és málival várta a vendégeket. Az ételek mellé muravidéki fröccs és házi szörp is került az asztalokra. A magyar etnaest így idén is a Kárpát-medence sokszínű népi kultúráját hozta közelebb a közönséghez, zenével, tánccal, ízekkel és mindenek előtt közösségi élménnyel.
1: A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 17. szakmai konferenciáján Katona Ildikó a Fenntarthatóságra nevelés az általános és középiskolában címmel adott elő. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem környezettudományi tanszékének oktatója a globális keretekről és a helyi gyakorlat kérdéseiről szólt. Az előadóval Botka Ágnes beszélget.
2: Egy kihívás és felelősség a pedagógusok előtt álló feladat, hogy egy oktatási reform kitűzött céljainak megfelelően dolgozzanak, és ezen célok elérésével ahhoz az eredményhez jussanak, ami a kívánalom. Most a fenntarthatóság pedagógiája tantervi rangá, céllá emelkedik, azok után, hogy több évtizedes környezeti nevelő munka van már a szlovén pedagógusok mögött, és jó gyakorlattal a természeti környezet védelme érdekében már nagyon sokat tettek. A világunk azonban megváltozott, és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai a természetvédelmén csak a természetvédelmén túlmutatnak és túlhaladnak, hiszen a természetvédelméhez 3-4 célt tudunk kapcsolni a 17 fenntartható fejlődési célok közül, és szükség van arra, hogy az oktatás erre reagáljon, ennek megfelelően egy picit változzon.
3: Felfigyeltem arra, hogy jól ismeri a szlovén tantervet.
2: Utána néztem annak a munkának, amelynek kapcsán nekem itt most előadást kellett tartanom, és igyekeztem, sajnos azt lehet mondani, hogy a teljes hiányában vagyok a tantervi reformnak, csak azt a szeletét ismerem, látom, amely ehhez a zöld pedagógiához most ezen a ponton kapcsolódik, illetve az ehhez kapcsolható korábbi gyakorlatot és eddigi munkát próbáltam, hogy minél inkább segítségükre lehessek, vagy megláthassam én magam is, hogy jól adhassak, vagy megfelelő formában adjam elő a gondolataimat, és az előadást megtarthassam, és bízom abban, hogy ez sikerült.
3: Felfigyeltem még arra is, hogy nem szabad a fiatalokat az amúgy is nehéz helyzetben stresszelni, terhelni katasztrófaképekkel.
2: Mint ahogy mindenben, ebben a kérdésben, hogy a klímaváltozásra felhívjuk a figyelmet, követhetünk el hibákat. Ezt nem tudtuk annak idején. Az emberek felelősségét, a figyelmét szeretnénk felhívni azzal, amely valóban, tehát szükséges, de van, akiben egy-egy ilyen sokkoló kép, egy erdőtűz után maradt állapot, vagy akár szeméthegyek, tehetetlenséget, elfordulást, mert hogy az unásig ez van ismételve, és ő saját maga tehetetlennek érzi ebben magát, és inkább elfordul, apátia alakul ki. Ezt ugye már a pszichológia meg is fogalmazta, tehát diagnosztizálja, és most próbálkozás van abban, hogy más oldalról induljunk el, és a katasztrófa pedagógiát elkerüljük.
1: Horvát etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál etnoestjének sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. Hogy milyen programokkal várják ma este a látogatókat, arról Giannino Kutnyák, a Pomurje Horvát Kultúregyesület elnöke szólt rádiónknak.
4: Hrvaški etno večer, ovo leto, takak i prejšnji leti, moram sam reći da naše Hrvatsko kulturno društvo sudjeluje u organizácii etno večeri od samog početka.
5: A horvát etnoestet idén is, akár csak az előző években, a Pomurje Horvát Kultúregyesület szervezi. Egyesületünk már a kezdetektől részt vesz az etnoest megszervezésében. Így az évek során sok tapasztalatot szereztünk, és Lendván számos szlovéniai, valamint a szomszédos Horvátországból érkező fellépőt mutattunk be. Ez idén sem lesz másként. A program 19 órakor kezdődik. Elsőként a Varasdi Néptánc Együttes mutatkozik be. Már a nevükből is kiderül, hogy Varasdról érkeznek, és olyan városi együttesről van szó, amely szülővárosát nem csak Horvátországban, hanem világszerte is képviseli. Ebben a hónapban Dániában jártak, ahol egy nagy fesztiválon léptek fel, tehát nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek. Különösen örültünk annak, hogy fiatalokból is sokan vannak közöttük, és tamburások is szerepelnek az együttesben. Körülbelül 35-en érkeznek. 4 folklór koreográfiát mutatnak be, amelyekben Medzsimorje, Zágorje és Horvátország más vidékeinek táncai is megjelennek. Ezt követően a Zrin tamburazenekar lép színpadra. A Medzsimorje régióból származó ismert tamburazenekarról van szó. Esküvőkön, koncerteken és tamburaklubokban is rendszeresen játszanak. Így nagy tapasztalattal rendelkeznek. A tagok viszonylag fiatalok, és nagyon jó énekes teljesítmény nyújtanak, hiszen több énekes is van közöttük. Így tulajdonképpen egy igazi 2 órás tambura koncertre számíthatunk, amelyen Horvátország teljes népszerű, szórakoztató és folklór tambura zenei kínálatából hallhatunk dallamokat, sőt Horvátországon kívüli számokat is. Ez igazi csemege lesz a tambura zenekarok kedvelőinek és a tambura zene szerelmeseinek. Mindenkit szeretett elvárunk. Jöjjenek el és élvezzék azt a 3 órás programot, amelyet a Pomurje Horvát Kultúregyesület készített a 2026-os etnoestre.
4: Pozvani da dođete i da uživate u trosatnom programu koji priprema Hrvatsko kulturno društvo na etnovečeri 2026.

0: A u gastronomskom dijelu mi smo se i ove godine odlučili da budemo
1: ponudili... A gasztronómiai kínálatban idén is úgy döntöttünk, hogy zrínyi pörkölt kerül az asztalra. Ez egy hagyományos gasztronómiai különlegességünk, amelyet a zrínyi napokon is elkészítünk. Emellett lángoskák, vagyis kisebb lángosok is lesznek, amelyeket előre ki lehet sütni, és nagyobb mennyiségben is elkészíthetők. Így mindenki számára jut belőlük, és senki sem marad éhes. A végén pedig természetesen ott lesz a lendvai fröccs is, amely nélkül egyszerűen nem lehetünk meg. A lendvai borokat jól lehűtve kínáljuk, ezért mindenkit szeretettel várunk, hogy eljöjjön és élvezze a Vinárium Fesztivál keretében megrendezett etnofesztivál immár harmadik estéjét, a Horvát Estet.
0: Fesztivál a Hrvatski Večeri, Vukojevsko Fesztivál a Vinárium.

0: regényei, az emlékiratok könyve, a párhuzamos történetek, a világló részletek, vagy a rém történetek, amelyiknek szlovén fordítását tavaly ősszel a Ljubljanai Nemzetközi Könyvvásár díszvendégeként a Nemzeti Könyvtárban mutattak be a szerző jelenlétében. Az ott elhangzottból következik egy töredék a kortárs magyar irodalom kivételes elbeszélőjétől.
1: Maga megszületés az egy eredendő bűn. Teljesen öntudatlanul és ártatlanul egy olyan világra jövök, amivel egy életen át küzdenem kell. És az első pillanattól kezdve küzdenem kell, abban a pillanatban, amikor világra jöttem, akkor a levegőért kell például küzdenem. Egy egész más közegbe jutottam, mint amilyen közegben addig voltam. Ez nem olyan természetes, és nem olyan magától értetődő, ahogy ezt valamennyien azért, hogy normálisan éljünk, nap mint nap gondoljuk. Abszolút nem, sőt, az sem, hogy gyerekeket nemzünk, tehát kitesszük annak a világnak, amely világtól mi magunk szenvedünk, és amely világot mi magunk nem tudjuk optimálissá alakítani.
2: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Ftichár Ines, Szabó Rudolf, Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

6 perc múlt el 3:30, az óra első részében elhangzott terepjárót majd este 8 órakor ismételjük meg, most a folytatásban zenék jönnek természetesen, a 7 zene számát is meghallgatjuk nem sokára, aztán 4 órakor jönnek majd a hírek, utána pedig a Sláger Kívánság műsor egészen 5-ig a következő hírekig, és akkor itt gyorsan még felhívnám a figyelmet Facebook játékunkra is, nézzék meg oldalunkat és cselekedjenek belátásuk szerint.

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálóciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálóci községháza előtti botlatóköveknél. A 18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
2: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
1: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálóci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg élet.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A mezőgazdasági gázolaj árának emelkedése miatt a gazdák egyelőre nem viszik traktorjaikat a parlament elé, jelentette ki József Podgorsek, a szlovén agrárkamara elnöke az Agravásáron. A kamara jelenleg a mezőgazdasági minisztériummal együtt keresi a megoldásokat az árak csökkentésére. Podgorsek hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági gázolaj ára mára meghaladta a literenkénti 1,5 eurót, amivel új rekordot ért el. Horvátországban jelenleg körülbelül 20 centtel olcsóbb, mint Szlovéniában, ami szerinte rosszabb versenyhelyzetbe hozza a szlovén gazdákat. A mezőgazdasági miniszter szerint is a kormány által az olajárak emelkedésére és a magas műtrágyárak enyhítésére elkülönített 8,1 millió eurós támogatás sem tudja kompenzálni a drágulást. Sűrű ősz vár az orosz elnökre. Szeptember 18-a és 20-a között regionális és országos törvényhozási választások lesznek Oroszországban, és az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin elszánta magát a tényleges ellenzék maradékának felszámolására, ugyanis az egyik előző nagy kihívója, Boris Nagyezin elhagyni készült az országot, a Kremlből irányított igazságszolgáltatás pedig törvényen kívül helyezte az utolsó valódi ellenzéki pártot, a Jabloko Duma listáját, írta meg a Portfólió. A pozsonyi kormány mai ülésén jóvá hagyta azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Az új szabályozás a szélsőségessé válás és erőszakra biztatás megakadályozását célzó integrált védelmi rendszer létrehozásáról szóló törvényjavaslat része, amelyet az oktatási tárca terjesztett a kabinet ülésére. Legalább 384 utazót tartanak nyilván eltűntként a Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradás után. A nepáli hatóságok szerint a Botek-Kosi folyónál bekövetkezett villámáradást egy helyi idő szerint reggel 8 óra 37 perckor történt földrengés váltotta ki, ami aztán lavinát indított el, amely végül áradásokhoz vezetett. Épületeket, köztük lakóházakat és egy hidat is elsodort. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a körülményeket még vizsgálják, és Kínával is együttműködnek a károk felmérésében. Bruno Fernandest választották az előző idény legjobb játékosának az Angol Profilabdarúgók Szövetségének tagjai. Fernandes megdöntötte a Premier League 34 éves történetének gólpassz rekordját azzal, hogy 21 gólt eredményező átadása volt az előző idényben.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire napos időben lesz részünk, helyenként azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform jelentése szerint Muravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom. Radarra ma délután Jutomer körzetében kell számítani.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Kívánságműsor.
4: 4 perccel 4 óra után kezdődik a kívánságműsor, az önök kéréseivel várjuk majd a hívásokat, de írásban is érkezett már néhány üzenet. Egy ilyennel indulunk, Jutka írt nekünk Szombathelyről, és a Miért múlik el minden, ami szép, ezt a számot kérte.

0: Ez volt a második félidő felvétele, és van két telefonálón, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Szép napot kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tímia! Én Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Zambó Jimmy-től, Bukott Diák.
0: Zambó Jimmy, Bukott Diák, mindjárt önnek szól a dal, kedves
1: nagyon
0: Mária.
1: Nagyon szépen, megköszönöm, kedves Tíma, és minden jót a viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen, hogy telefonált, minden jót önnek is viszonthallásra. Haló!
2: Szervusz, édes Tími, Kim Jutka vagyok, én Horváth Robitól szeretném kérni, hogyha egyszer megtalállak, nem engedlek el, ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva, Marikával, Angélával, hát meg a rádió minden kedves hallgatójával. Köszönöm szépen, hogy teljesítitek kérésem, további szép délután, gyönyörű szép estét, és gyönyörű szép hetet kívánok továbbra is nektek.
0: Köszönjük szépen, Jutka, már csak a karácsony hiányzott, de majd oda is eljutunk. Robi másodikként énekel, maradjon velünk.

0: Robi felvétele után még két telefonáló. Haló?
1: Szép üdvözlet, Timikém, önnek és a Tominak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakát és nappalok. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, a viszonthallásra. Ili,
0: köszönöm szépen, hogy telefonált. Máté Péter előadásában hallgatjuk meg ezúttal ezt a dalt, de előbb még egy telefonáló következik. Haló?
2: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm.
2: Én Vali vagyok, én szeretném kérni. Orosimi, hol vannak a régi szép emlékek?
0: Rendben, már elő is van készítve, másodikként szól majd a dal. Vali, maradjon
2: szépen
0: velünk.
2: Köszönöm szépen, Tímia, minden szépet és jót, viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Telefonálóink vannak ismét, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok! Jelenem én
0: vagyok. Valamelyik.
1: Szeretnék kérni Kós Jánostól egy számot. Igen. Jó volna hinni még a boldogságban.
0: Ki kéri a dalt? Haló?
1: Kérem?
0: Ki kéri a dalt?
1: Ili vagyok Nagykanizsáról.
0: Rendben, önnek szól hamarosan Kós János felvétele. Köszönöm, hogy telefonált.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot kívánok önöknek, viszont hallásra.
0: Minden legjobbakat viszont hallásra, és akkor most a másik telefon. Haló?
2: Haló, adjon Isten jó napot mindenkinek. Szervusz, Timiácska.
0: Erzsi, tessék.
2: Szeretném kérni Zorántól a Még mindig című számot. Sajnos a másik alitól nincs meg, pedig hallottam egyszer.
0: Még mindig ez a dal lesz akkor igen, lejátszva. Jó. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, Kós Betis János várja után. Az övét, amit kért e-mailben.
0: Kós János után következik tehát Zorán. Köszönjük
2: nagyon
0: a hívást. Aztán jön majd Betty kívánságára a Republiktól az Ember lelkű földeken című dal.

0: hazám.
1: Van két telefonálónk, ismét köszöntöm egyiküket. Haló!
2: Jó napot kívánok, Gyöngyi vagyok, köszönöm.
1: Tessék mondani. Kicsi gesztenye, igen, ennyit hallottam a végén, rendben van, hamarosan következik a TNT felvétele. Köszönöm, hogy telefonált, rettenetesen rossz volt a vonal, van még egy telefonálunk, haló?
3: Igen, jó napot kívánok, Éva vagyok.
1: Üdvözlöm, tessék.
3: Port Pétertől szeretném meghallgatni a Piros Tulipán című dalt.
1: Rendben, a gesztenye után a tulipán következik, maradjon
3: nagyon
1: velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: 16 perc múlva lesz 5 óra, ennyi ideig játszhatnak még Facebook játékunkon, úgyhogy ajánlom gyorsan még figyelmükbe, illetve megyünk tovább egy telefonálóval. Haló?
1: Haló? Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Kacper Feritől Megkondult a harang című számot.
0: Ki kéri a dalt?
1: Beleznár Ulica.
0: Rendben, önnek szól Beleznár a dal. Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra. Aztán következik az Illés Együttes egy felvétele Ábrahám László kívánságát.

Ez volt az Illés Együttes felvétele, még két dal a mai kívánság műsorba, a Genghis Khan, aztán Pintér Tibor következik majd. Az előbbitől a Moszkvát hallgatjuk meg Marika és Karcsi kívánságára, akik Teskándon hallgatnak bennünket, utóbbitól pedig a mese következik, ezt Máté kérte Zalabaksáról. 5 órakor jönnek a hírek, és 5 órakor zárul Facebook játékunk is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. A demográfiai, családügyi és szociális ügyek minisztériuma intervenciós intézkedést készít elő a tartós gondozási rendszerben. A változások magukban foglalják a felhasználók számára a szolgáltatások díjazásának egyenlővé tételét, az ápolásban dolgozók havi bruttó 300 eurós juttatását, a belépési pontok terheinek enyhítését és a percenkénti elszámolás elhalasztását, jelentette ki ma Mateja Ribics miniszter. A médiának adott mai nyilatkozatában Ribics azt is elmondta, hogy gondok vannak a tartós gondozásról szóló törvény végrehajtásával. Az új tanév kezdete előtt a muraszombati rendőrség óvatosságra int a közlekedésben, különösen az iskolák és óvodák környékén. Idén augusztus 15-éig 538 közlekedési balesetet regisztráltak a Muravidéken, amelyekben két ember halt meg. Minden negyedik baleset a nem megfelelő sebességgel volt összefüggésben, és minden hetedikben jelen volt az alkohol. John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynöksége, a CIA igazgatója tegnap Moszkvában járt, ahol szakszolgálati vonalon folytatott megbeszéléseket. A látogatás tényét Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erősítette meg a mai sajtótájékoztatóján. A szóvivő szűkszavúan nyilatkozott az eseményről, részleteket nem osztott meg a nyilvánossággal. Dmitrij Peszkov a találkozó kapcsán mindössze annyit közölt. Csak annyit mondhatok önöknek, hogy szakszolgálatok vonalán történtek kontaktusok. A Kreml szóvivője azt is megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin, orosz elnök, nem fogadta a CIA főnököt. Ugyanakkor hozzátette, hogy az elnök haladéktalanul jelentést kapott a lezajlott tárgyalásokról. A szerbiai választások előtt 30 ezer új szavazó fülke beszerzéséről döntött a köztársasági választási bizottság. A RIK szerint az új paravánok a szavazás titkosságát garantálják, bírálóik azonban attól tartanak, hogy éppen a választási csalások, köztük a szavazólapok lefényképezése és a láncszavazás előtt nyithatják meg az utat. A választási bizottság végül olyan megoldást talált, amely meglehetősen szokatlannak tűnik. Az új és a régi paravánokat egyaránt elhelyeznék a szavazóhelyiségekben, a választó pedig maga dönthetné el, melyik mögött kívánja kitölteni a szavazólapját, ami a demokrácia igencsak sajátos értelmezése. Sport Samo Jerenko bronzérmet nyert konstant súlyos 2-20-os kategóriában a karibi Rotán szigetén megrendezett búvárvilágbajnokságon. A szlovén búvár önmagát is meglepte, mivel idén nem edzett a versenyre, de ennek ellenére 104 méterre merült. A szlovén búvár a spanyol Francesco Cosidával osztotta meg a bronzérmet. A világbajnok az orosz Alexej Molchanov lett 127 méterrel, míg a lengyel Piotr Kubaik ezüstérmet szerzett 111 méterrel.
2: Időjárás.
1: Ma délután tömnyire napos időben lesz részünk. Holnap is derült idő várható, reggel az alacsonyabban fekvő területeken ködre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 29 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform jelentése szerint Muravidék szerte száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom. Radarra ma délután Jutomer körzetében kell számítani.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

4:06 a pontos idő. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan kezdődik a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus 31-én és szeptember 1-én, 2-án, az új bérletesek szeptember 3-án, 4-én válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben 9 és 16 óra között. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasoknak, diákoknak, pedagógusoknak pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, drámák, operettek, vígjáték, bohózat, neves társulatok előadásában és egy kis kertcsináló. Szeptemberben 2 előadás lesz majd, az egyik szeptember 10-én az Udvari Kamara Színház előadásában Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világ címmel, ez egy zenés dráma, és a Déri Nép program támogatásával valósul meg. A Jubilai Liszt Intézet szervezésében az előadás ingyenes, ezt írják. Ez szerepel az új évadban, illetve szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház a Nagymama című operettet adja majd elő itt Lendván, ennyit kedvcsinálóként, és 17 órakor ugye lezárult Facebook játékunk, nem sokára, 17:30-án sorsolni fogunk.

Ez volt a Bee Gees felvétele. Egy percen elmúlt fél hat, úgyhogy lehet hivatalosan eredményt hirdetni itt a Facebook játékkal kapcsolatban. Ezen a héten a Vinárium Fesztivál nyereményjátéka zajlik minden nap. Délben megjelenik honlapunkon egy kérdés, amelyre várjuk a válaszokat 17 óráig, és ebben a néhány órában beérkezettek között sorsolunk, illetve hát az üzenetek küldői között sorsolunk ki egy-egy nyereményt, ezúttal páros belépőt az Ipline Vináriumra. És a mai kérdés egyébként az volt, hogy melyik lendvai vagy muravidéki ételt szeretik a leginkább. A képen egy nagy bogrács van, és mégsem ezt választották a legtöbben, hanem ha minden igaz, akkor a gibanicát, de erre nem mernék mérget venni. Annyira nem számoltam ezt, de nagyon-nagyon sokan, több mint 100-an játszottak velünk, és közülük van egy nyertesünk ezúttal, de mondom, a hét többi napján is lehet még játszani velünk, akár holnap délután is rögtön. A mai nyertesünk pedig Livicki Renáta, ha jól mondom a nevét, remélem igen, aki egyébként a gibanicát válaszolta, és ő került kisorsolásra, úgyhogy ő gazdagodhatott egy ilyen páros belépővel. Írni fogunk neki, bízom benne, hogy hallgat bennünket, és aztán akkor fel tudjuk venni vele a kapcsolatot. Az ajándékot átvehetik személyesen itt nálunk a titkárságon, de postázni is tudjuk természetesen, úgyhogy akkor Livicki Renátának ezúttal gratulálunk, a többiek pedig játszanak velünk holnap.

Lehr István felvétele után még egy kis zenével megyünk tovább. 3:46 a pontos idő, 6 órakor a napi krónikával, a hír összefoglalóval várjuk hallgatóinkat, utána pedig a Lemezmúzeum következik majd.

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Ilyen. És ilyen is.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm az Esti Krónika hallgatóit! A krónika mai tartalmából emeljük ki, hogy a gornyaradgonai mezőgazdasági vásár most zárja be kapuit. Az utolsó napon a szlovén agrárkamara elnöke kijelentette, hogy a mezőgazdasági nafta árának drágulása miatt a gazdák nem tervezik a parlament elé vonulást.
2: Gond van a tartós gondozási törvény végrehajtásával.
1: Lassan vége a nyári szünetnek, egyre több gyerek lesz az utakon, a rendőrség óvatosságra int.
2: Választások lesznek Oroszországban, sűrű ősz vár az orosz elnökre.
1: A CIA igazgatója tegnap Moszkvában járt. Ezek lesznek főbb híreink, most jöjjenek a részletek.

0: A mezőgazdasági gázolaj árának emelkedése miatt a gazdák egyelőre nem viszik traktorjaikat a parlament elé, jelentette ki József Podgorsek, a szlovén agrárkamara elnöke, az agravásár utolsó napján.
1: A kamara jelenleg a mezőgazdasági minisztériummal együtt keresi a megoldásokat az árak csökkentésére. Podgorsek hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági nafta ára mára meghaladta a literenkénti 1,5 eurót, amivel új rekordot ért el. Horvátországban jelenleg körülbelül 20 centtel olcsóbb, mint Szlovéniában, ami szerinte rosszabb versenyhelyzetbe hozza a szlovén gazdákat. A mezőgazdasági miniszter szerint a kormány által az olajárak emelkedésére és a magas műtrágya árak enyhítésére elkülönített 8,1 millió eurós támogatás sem tudja kompenzálni a drágulást, a gazdák így nehéz helyzetben vannak.
0: A demográfiai, családügyi és szociális ügyek minisztériuma intervenciós intézkedést készít elő a tartós gondozási rendszerben.
1: A változások magukba foglalják a felhasználók számára a szolgáltatások díjazásának egyenlővé tételét, az ápolásban dolgozók havi bruttó 300 eurós juttatását, a belépési pontok terhének enyhítését és a percenkénti elszámolás elhalasztását, jelentette ki ma Mateje Ribics miniszter. A médiának adott nyilatkozatában elmondta, hogy gondok vannak a tartós gondozásról szóló törvény végrehajtásával. A csütörtökön nyilvános vitára bocsátandó beavatkozási törvénnyel a legfontosabb és legsürgetőbb területeket kívánják kezelni. A nyilvános vita várhatóan hétfőig tart. A kormány megerősítése után sürgősségi eljárásban nyújtják majd be az országgyűlésnek, jelentette ki Ribics. Azon dolgoznak, hogy a törvényt október 1-je előtt elfogadják, amikorra várhatóan hatályba lép a szolgáltatások percenkénti elszámolási rendszere is.
0: A szlovén RTV tanács mai ülésén többek között a 2027-es üzleti terv elkészítésének kiinduló pontjait vitatták meg. Tárgyaltak továbbá a belső ellenőrzés idei, januártól júniusig tartó időszakának munkajelentéséről is.
1: Köztudott, hogy az RTV likviditási problémákkal küzd, mivel az állami költségvetésből nem érkezett pénz az etnikai műsorokra és a zenei produkcióra. Az RTV törvény tavaly decemberi módosítása előírta, hogy az etnikai közösségi programokat évente az állami költségvetésből társfinanszírozzák a beszedett RTV hozzájárulás értékének 10%-ában, a zenei produkciót pedig 4%-ában. Idén a közintézmény 10 millió 880 ezer eurót kapna etnikai műsorokra, és 4 millió 350 ezer eurót zenei produkcióra, ami összesen 15 millió 230 ezer euró. A Kulturális Minisztérium azonban júniusban elutasította az intézmény zenei produkcióra vonatkozó forráskérelmét, mint kifejtették, ez nem volt összhangban a minisztérium döntésével. Az ülésen ezen kívül napirendre kerül az a kérdés is, hogy az RTV díj kötelező fizetésének eltörléséről szóló konzultatív népszavazás várható kiírása hogyan befolyásolja az RTV munkáját. Idén az RTV díjból származó bevételek várhatóan 109 millió 200 ezer eurót tesznek ki. Az RTV azonban az évet előreláthatólag 2,4 millió eurós hiánnyal zárja.
0: Az új tanév kezdete előtt a muraszombati rendőrség óvatosságra int a közlekedésben, különösen az iskolák és óvodák környékén.
1: Idén augusztus 15-éig 538 közlekedési balesetet regisztráltak a Muravidéken, melyekben két ember halt meg. Minden negyedik baleset a nem megfelelő sebességgel volt összefüggésben, és minden hetedikben jelen volt az alkohol. A tavalyi év azonos időszakában a Muravidéki rendőrség 561 közlekedési balesetnél helyszínelt, ezekben három ember halt meg, közölte Karel Reis, a muraszombati rendőrkapitányság egyenruhás rendőri szektora közúti közlekedési osztályának vezetője a mai közleményében. Az osztályvezető szerint a rendőrség különös figyelmet fordít a gyermekek biztonságára. 2021-től idén augusztus 15-ig 124 14 év alatti gyermek szenvedett közlekedési balesetet a muraszombati rendőrkapitánysághoz tartozó területen. Egy gyermek meghalt, 10 súlyosan, 97-en pedig könnyebben sérültek meg. 28 esetben maga a gyermek okozta a balesetet.
0: Ennyit itthonról, most nézzük, mi is történik a nagyvilágban. Sűrű ősz vár az orosz elnökre.
1: Szeptember 18-a és 20-a között regionális és országos törvényhozási választások lesznek Oroszországban, és az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin elszánta magát a tényleges ellenzék maradékának felszámolására, ugyanis az egyik előző nagy kihívója, Boris Nagyezsin elhagyni kényszerült az országot, a Kremlből irányított igazságszolgáltatás pedig törvényen kívül helyezte az utolsó valódi ellenzéki párt, a Jabloko Duma listáját, írta meg a Portfólió. A külföldi ügynöknek minősített, valójában független közvéleménykutató intézet, a Levada Központ Vlagyimir Putyin népszerűségének érezhető csökkenését mérte. És bár a megkérdezettek 74%-a továbbra is helyesli az elnök tevékenységét, a korábbi szintekhez képest ez egyértelmű visszaesés. Az orosz államfő támogatottsága ilyen alacsonyan vagy ennél alacsonyabban 2022. februárjában volt utoljára 71%-on, pont akkor, amikor elindult a különleges katonai művelet, vagyis az offenzíva Ukrajna ellen.
0: John Radcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója tegnap Moszkvában járt, ahol szakszolgálati vonalon folytatott megbeszéléseket.
1: A látogatás tényét Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erősítette meg a mai sajtótájékoztatóján. A szóvivő szűkszavúan nyilatkozott az eseményről, részleteket nem osztott meg a nyilvánossággal. Dmitrij Peszkov a találkozó kapcsán mindössze annyit közölt, csak annyit mondhatok önöknek, hogy a szakszolgálatok vonalán történtek kontaktusok. A Kreml szóvivője azt is megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta a CIA főnököt. Ugyanakkor hozzátette, hogy az elnök haladéktalanul jelentést kapott a lezajlott tárgyalásokról.
0: Roberta Metsola szerint jobb helyé teszi a világot az Európai Unió.
1: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a Rimini meetingen hangsúlyozta az Európai Unió fontosságát és a jövőbeli kihívások kezelésének irányait. Beszédében kiemelte, hogy saját generációja számára az Európai Unió léte és hiánya is ismert tapasztalat. Kijelentette, a világ jobb hely az Európai Unióval. Az elnök beszédében az európai értékek megőrzése mellett a technológiai fejlődés humánus irányításának fontosságát emelte ki. A mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban Metsola úgy vélekedett, hogy Európának egyedi utat kell követnie. Szerinte az uniónak az amerikai és a kínai modelltől eltérő szerepet kell betöltenie a globális versenyben, mégpedig úgy, hogy lelket ad a mesterséges intelligenciáról zajló vitának.
0: A szerbiai választások előtt 30 ezer új szavazó fülke beszerzéséről döntött a köztársasági választási bizottság.
1: A RIK szerint az új paravánok a szavazás titkosságát garantálják, bírálóik azonban attól tartanak, hogy éppen a választási csalások, köztük a szavazólapok lefényképezése és a láncszavazás előtt nyithatják meg az utat. A választási bizottság végül olyan megoldást talált, amely meglehetősen szokatlannak tűnik. Az új és a régi paravánok egyaránt elhelyeznék a szavazóhelyiségekben, a választó pedig maga dönthetné el, melyik mögött kívánja kitölteni a szavazólapját, ami a demokrácia igencsak sajátos értelmezése.
2: Sport.
0: Szamoj Jerenko bronzérmet nyert konstant súlyos, kétuszonyos kategóriában a karibi Rotán szigetén megrendezett búvár világbajnokságon. A szlovén búvár önmagát is meglepte, mivel idén nem edzett a versenyre, de ennek ellenére 104 méter mélyre merült. A szlovén búvár a spanyol Francisco Cosidával osztotta meg a bronzérmet. A világbajnok az orosz Alexej Molchanov lett 127 méterrel, míg a lengyel Priot Kubaik ezüstérmet szerzett 111 méterrel. Bruno Fernandest választották az előző idény legjobb játékosának az angol profi labdarúgók szövetségének tagjai. Fernandez megdöntötte a Premier League 34 éves történetének gólpassz rekordját azzal, hogy 21 gólt eredményező átadása volt az előző idényben.
3: Időjárás.
1: Ma többnyire napos időben volt részünk, holnap is derült idő várható, reggel az alacsonyabban fekvő területeken ködre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 29 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform jelentése szerint Muravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom, radarra ma délután Ljutomer körzetében kell számítani.
0: Tisztelt hallgatóink, a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját hallották, amelyet Jobbágy Klára állított össze. A krónika hírolvasója Donner Tímea, hangtechnikusa Király Tomislav volt. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
0: A Lemezmúzeumban ezen a héten egy olyan zenekar történetébe lapozunk bele, amelynél a zene csak az egyik része volt a produkciónak. Festett arcok, elképesztő jelmezek, robbanások, tűz, vér és persze rock'n'roll. Az apropót ezúttal a zenekar egyik alapítója szolgálja. Gene Simmons tegnap augusztus 25-én ünnepelte 77. születésnapját. Simmons 1949-ben született Izraelben, Chaim Weitz néven, majd gyerekként édesanyjával az Egyesült Államokba költözött. A Kiss története New Yorkban kezdődött a 70-es évek elején. Simmons és Paul Stanley már korábban is együtt zenélt, majd Peter Criss dobossal és Ace Frehley gitárossal kiegészülve 1973-ban megszületett az a négyes, amelyet ma a Kiss klasszikus felállásaként ismerünk. És már a kezdetektől világos volt, hogy ők nem egyszerűen egy újabb rockzenekar akarnak lenni. Mind a négyen saját színpadi karaktert kaptak. Paul Stanley lett a Star Child, Ace Frehley a Spaceman, Peter Criss a Catman, Gene Simmons pedig talán a legismertebb figura, a Démon. A Kiss koncertjén hamarosan legalább olyan fontos lett a látvány, mint maga a zene. Simmons tüzet fújt és művért köpött, a gitárok füstöltek, a színpadon robbanások követték egymást. A 70-es évek közepére pedig a Kiss már Amerika egyik legnagyobb koncertzenekara volt. Első mai dalunk néhány évvel később született, és érdekes módon éppen azért vált legendássá, mert olyasmit tett benne a Kiss, amit sok kemény vonalas rajongó egy rockzenekartól egyáltalán nem várt. 1979, I was made for loving you.

Ez volt a Kiss és az I Was Made For Loving You. 1979-ben jelent meg a Dynasty albumon, és a dalban a rockot az akkor fénykorát élő diszkóval keverték össze. Ez bizony nem minden Kiss rajongónak tetszett. A szerzemény Paul Stanley, Desmond Child és Vinnie Poncia közös munkája volt. Desmond Child neve később olyan előadók mellett is feltűnt, mint Bon Jovi, Aerosmith vagy Alice Cooper, az I Was Made For Loving You pedig a Kiss egyik legismertebb dala lett. A zenekar ekkor már nem csak zenei jelenség volt, hanem valóságos márka. Kiss pólók, játékfigurák, képregények, uzsonnás dobozok, és szinte minden elképzelhető tárgy készült a logójukkal és a négy zenész arcával. A sikerek mellett azonban a klasszikus felállás hamarosan szétesett. Peter Criss majd Ace Frehley is távozott, 1983-ban pedig a Kiss meghozta a történetek egyik legnagyobb horderejű döntését, levették a sminket. Ezzel kezdődött a zenekar úgynevezett maszk nélküli korszaka. Ugorjunk 1987-be. A glam metal és az MTV világában járunk, a Kiss pedig igyekezett lépést tartani az új rock generációval. A Crazy Nights albumon már a szintetizátorok is komoly szerepet kaptak, a címadó dal pedig különösen Európában lett nagy siker. Wow!

Ez volt 1987-ből a Crazy Crazy Nights. A 80-as évek Kiss-e már egészen más zenekar volt, mint amelyik évtizeddel korábban meghódította Amerikát. A swing eltűnt, a klasszikus négyesből pedig már csak Gene Simmons és Paul Stanley maradt. Mellettük ebben az időszakban Eric Carr ült a dobok mögött, Bruce Kulick pedig gitározott. A zenekar hangzása is alkalmazkodott a korszakhoz. A Crazy Nights lemezen sokkal hangsúlyosabbak lettek a billentyűs hangszerek és a szintetizátorok. Két évvel később aztán a Kiss megmutatta, hogy egy nagy rockballadához sincs szükség feltétlenül sminkre, robbanásokra és lángokra. A következő dal érdekessége, hogy Paul Stanley egy olyan szerzővel írta közösen, akinek a neve első hallására talán meglepő egy Kiss lemezen, Michael Bolton. Az 1989-es Hot in the Shade albumról 1990-ben kislemezként is megjelent, és a smink nélküli korszak egyik legnagyobb amerikai Kiss sikere lett. Ez a Forever.

Ez volt tehát a Kiss és a Forever. 90-es évek elején tragédia érte a zenekart. Eric Cardobos súlyosan megbetegedett, és 1991. novemberében mindössze 41 évesen elhunyt. És van egy különösen szomorú kapcsolódás utolsó mai dalunkhoz. A God Gave Rock and Roll to You 2 1991-ben készült, és ez lett Eric Carr egyik utolsó Kiss felvétele. Betegsége miatt a dobszólamot már nem ő játszotta fel, de vokálozott a dalban és a videoklipben is szerepelt. Maga a szerzemény sem teljesen új Kiss dal volt. Az eredeti God Gave Rock and Roll to You az angol Argent együttes dala volt a 70-es évek elején. A Kiss átdolgozta, részben új szöveget készített hozzá, és 1991-ben a Bill & Ted Bogus Journey című filmhez rögzítette. Később a Revenge albumra is felkerült. És a van cím, amely jól összefoglalja, miről szól a Kiss egész pályafutása, talán ez az. God Gave Rock and Roll to You.

0: A KISZ pályafutása pedig még több mint 30 évig folytatódott. 1996-ban megtörtént az, amire a rajongók hosszú éveken át vártak. Újra összeállt a klasszikus Simons, Stanley, Freelich, Chris felállás, és visszatértek a legendás sminkek is. A következő évtizedekben ismét változott a tagság, de Gene Simons és Paul Stanley végig a KISZ két állandó oszlopa maradt. A zenekar búcsú turnéja végül 2023. december 2-án ért véget ott, ahol a történet több mint 50 évvel korábban elkezdődött, New Yorkban. Utolsó hagyományos koncertjüket a Madison Square Gardenben adták. A KISZ történet azonban jóval több néhány slágernél. Kevés zenekar értette meg ennyire korán, hogy egy rock együttes köré teljes világot lehet építeni. Sminkek, karakterek, látványos színpad és a KISZ logó a rock kultúra részévé vált. És bár ma elsősorban Gene Simons tegnapi 77. születésnapja adta az apropót, ez a léte nem csak őt, hanem az egész KISZ-t lapozzuk fel a Lemez Múzeumban. I Was Made for Loving You, Crazy Crazy Nights, Forever és God Gave Rock and Roll to You, négy állomás egy több mint fél évszázados történetből. Ez volt ezen a héten a Lemez Múzeum. Lemez Múzeum.
1: Lemez Múzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemez Múzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.
3: Uravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink, Tabáni István felvételek közben köszöni figyelmüket már a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora. Holnap reggel pedig a szokott időben 17:30-kor a kollégák várják majd önöket. Lesz majd esti mese, magyar nóták, csárdások, terepjáró ismétlés és sok-sok könnyű zene a következő órákban. Kívánunk önöknek további jó rádiózást, illetve jó pihenést természetesen. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Király Tomislav volt, Jobbágy Klára szerkesztette a híreket. Nevükben és a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea. Szép estét mindenkinek, rádiózzunk együtt legközelebb is.

0: Magyar Rádióval.
1: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. A rejtélyes gombóc. Elek reggel arra ébredt, hogy nagyon furcsán érzi magát. Az egyik pillanatban fázott, a másikban melege volt, a hasa pedig nem kívánta a reggelit. De az volt a legijesztőbb, hogy az éjszaka folyamán egy gombóc került a torkába. Köhögött, krákogott, hát ha a kéretlen vendég kiugrik, de az csak nem mozdult sem erre.
2: Mi történik velem? Hogy került bele ez a valami a torkomba, és főleg hogyan fog kijönni?
1: Elek hosszasan töprengett, de végül belátta, nincs mit tenni. El kell mennie az orvoshoz, dr. Kuvik rendelőjébe. Az orvosi rendelő várótermébe lépve Elek elkezdett izgulni. Maga sem tudta miért.
2: Még kisgólya voltam, amikor legutóbb itt jártam.
1: Emlékezett, amint megérezte a jellegzetes illatot.
3: Kérem a következőt,
1: szólt egy hang bentről. Elek belépett a vizsgálóba, de most már a szíve is a torkában volt, közvetlenül a gombóc alatt. Nem kell félni, csak mondd el, mi a probléma, szólt kedvesen a doktor, látva, mennyire meg van szeppenve a gólya.
2: Egy gombóc nőtt a torkomba,
1: válaszolt Elek remegő hangon. Az orvos elmosolyodott. Nyisd csak nagyra a csőröd, hadd lássam. Megvizsgálta, majd így szólt. Elek, neked begyulladt a torkod, és lázas vagy. Felírok egy szirupot, hogy meggyógyulj, meg C-vitamint, hogy egészséges is maradj. Váltsd ki őket. Elek megkönnyebbült, szinte érezte, ahogy a szíve visszapottyan az eredeti helyére. És már éppen elköszönt az orvostól, amikor az még utána szólt. Elek, ha reggel zúzmarás a mező, akkor a kabát kötelező.
2: Felöltözöm rendesen,
1: ígérte meg a gólya.
0: Itt a vége, most jövőre.
4: MMR. A mi rádiónk.
5: A hét magyar nótája.

nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elgondolás

ablakomnál állok, őszi kertem nézel. Elrohant az idő, felettem is érzel.

legyen másé, az a vagyon vesszen kárba. Egy forintját nem siratom, csak a babám jöjjön vissza, mert a szívem úgy se bírja azt, hogy mások ölelgessék. Ördög bánya, legyen másé, az a vagyon vesszen kárba. Egy forintját nem siratom, csak a babám jöjjön vissza, mert a szívem úgy se bírja azt, hogy mások ölelgessék. Nincsen már mit panaszolnom, jóra fordult a rés.

egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs egy fillér sem a házban. Isten úgyse, csak azért is szép a világ, legszebb benne az, akit a szívem imád, egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs

klímát. Egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs egy fillér sem a házban. Isten úgyse, csak azért is szép a világ, legszebb benne az, akik a szívem imád. Egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs

csendesen éld egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell senkinek.

Csend lett egy percig, s így szól az egyik. Jó uraim, mulatunk ma ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajtót látni szeretném. Repülni tud-e?

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Augusztus 26-a szerda van, köszöntöm a Terepjáró hallgatóit. Emelkedik az óvodai ellátás ára Moravszke-Toplice községben, az áremelés pedig ezúttal a szülőket is érinti. Ami a községi költségvetés megvalósítását illeti, az év első felében 25%-os volt a realizáció. A tanács keddi ülésén szó volt a közelgő 30. községi ünnepről is, és a tanácstagok megerősítették a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozatjavaslatot. Az ülés részleteit Fticsárinász foglalja össze.
2: Valamivel több mint 5,5 millió euró folyt be Moravszke-Toplice község számlájára az év első felében. A kiadások meghaladták az 5 millió 700 ezer eurót, összegezte a számokat Robert Bencik, a község számvevője. Az év első felében mintegy 1,3 millió eurót fordítottak a községben a közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára. Ebből több mint 650 ezer eurót az önkormányzati utak fenntartására, mintegy 530 ezer eurót pedig az utak beruházási karbantartására és építésére használtak fel. Az oktatás területén közel 1,4 millió euró volt a realizáció. Ennek legnagyobb részét, mintegy 915 ezer eurót az óvodai ellátásra fordították. Jelentős tételt jelentett a tűzvédelem is. A tűzoltóegyesületek és a községi tűzoltószövetség működésére közel 54 ezer euró jutott. Hosszasan időztek viszont annál a napirendi pontnál, amely az óvodai ellátás árának emelésére és a munkahelyek besorolására vonatkozott. Biserka Acvirk, az intézet igazgatója összegezte a tudnivalókat. Szeptembertől 177 gyermek jár majd a község óvodáiba, összesen 14 csoportban. A tanácstagok elsősorban a csoportok racionálisabb kialakítását szorgalmazták, kifogásolva a kihasználatlan férőhelyeket, amelyek szintén költséggel járnak. Végül a többség támogatta a határozatjavaslatot, amelynek értelmében Moravszke-Toplice községben 725 euróról 745 euró és 54 centre emelkedik az óvodai ellátás gazdasági ára. Az áremelés a szülőket is érinti. Az általuk fizetendő összeg havi 648 euró 29 cent, a fennmaradó 97 euró 25 centet pedig a község fedezi azon gyermekek esetében, akiknek állandó lakhelyük a község területén van. Az új ár szeptember 1-én lép hatályba. Alois Glavacs polgármester megjegyezte, hogy mielőbb el kell gondolkodni azon, meddig engedheti meg magának a község az óvoda jelenlegi szervezeti felépítésének fenntartását. Az intézet ugyanis 6 különböző helyszínen működtet óvodai egységet. Az ülésen már a közelgő községi ünnepre is készültek, Moravszke-Toplice község ugyanis idén ünnepli 30. községi ünnepét. Ennek jegyében a tanács megerősítette a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozatjavaslatot. A bizottság javaslata és a községi tanács jóváhagyása alapján idén Method Grach érdemelte ki a község díszpolgára címet. A község díszoklevelében Andrej Baligács részesül, míg a község díját és az azzal járó 1000 eurós pénzjutalmat Olga Gutmann kapja. Községi kitüntetésben részesül továbbá Jakob Siftár, Maria Makár és Viktor Császár. A polgármester elismerésben részesíti továbbá az aranyérettségizőt, a Moravszke-Toplicei Ticet, az óvodákat, valamint a Moravszke-Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösséget a sok éves kiváló együttműködésért. Az elismeréseket a központi ünnepségen adják át, amelyre szeptember 5-én a Terme 3000 sportparkban kerül sor.
1: Ma Magyar Esttel folytatódott kedden a Vinárium Fesztivál etnoest sorozata. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Pengő Zenekar, a Kőszegi Cimborák Táncegyüttes, a Komáromi Baglabanda és barátaik, valamint Baranyai Lajos és zenekara szórakoztatta a közönséget. A gasztronómiai kínálatról a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete gondoskodott. A Magyar Etnoestet idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte.
3: A változékony időjárás ellenére szép számú közönség gyűlt össze a Magyar Etnoesten, amely ezúttal is zenével, tánccal és jó hangulattal várta a látogatókat. A háromórás program a Pengő Zenekar fellépésével kezdődött. Az 1995-ben alakult együttes magyarországi és félvidéki muzsikusokat fog össze. Énekese Gábor Klára a fellépés előtt rádiónknak beszélt az együttesről és az esti programról.
4: A mai este rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy bár végig autentikus magyar népzenét fognak hallani, mégis egy kicsit kitekintünk a Jókai 200 évfordulóra, vagy a Petőfi 200 évfordulóra. Elhangzanak majd érdekességek Komárom történelméhez kötődően is, és dallamok is természetesen. Tehát ebben a 8 muzsikában ott lesz az egész magyar nyelvterület, és benne mind az irodalmi, mind a zenei hagyományunknak a jelentős része. Külön érdekessége a csapatnak, hogy ez szlovákiai magyarokból és magyarországi magyarokból áll, tehát ez egy határmenti kulturális együttműködés, amelyben a Pengő Zenekar működik, és így a határ mindkét oldalára szervezünk magunknak szerepléseket. Járunk iskolákba, rendhagyó órákra, fesztiválokra, akár külföldi fesztiválokra is. A mai programot színesíti egy nagyon ügyes táncos pár, akik a Dél-Komáromi Garabonciás Táncegyüttesnek a tagjai, Bertalanics Viktória és Varga Tamás. Ők a bizonyos ponton egyszer csak megjelennek, és nem az egész blokkban táncolnak, de mindig megvillantják annak az adott tájegységnek a jellegzetes táncát.

A folytatásban a kőszegi cimbarák táncegyüttes lépett színpadra, a komáromi Bagla Banda és barátaik zenei kíséretével. A műsor végén a Moravidék Néptánc Együttes egykori szakmai vezetője Gelec László is csatlakozott a programhoz. Színpadra hívta egykori táncosait, akik egy rövid produkcióval lepték meg a közönséget.

0: zene és a tánc mellett természetesen a gasztronómia is fontos része volt az estnek. A Csentei Szülőtermelők Egyesülete dödöllével, pörkölttel, minilángossal és málival várta a vendégeket. Az ételek mellé muravidéki fröccs és házi szörp is került az asztalokra. A magyar etnaest így idén is a Kárpát-medence sokszínű népi kultúráját hozta közelebb a közönséghez, zenével, tánccal, ízekkel és mindenek előtt közösségi élménnyel.
1: A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 17. szakmai konferenciáján Katona Ildikó a fenntarthatóságra nevelés az általános és középiskolában címmel adott elő. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem környezettudományi tanszékének oktatója a globális keretekről és a helyi gyakorlat kérdéseiről szólt. Az előadóval Botka Ágnes beszélget.
2: Egy kihívás és felelősség a pedagógusok előtt álló feladat, hogy egy oktatási reform kitűzött céljainak megfelelően dolgozzanak, és ezen célok elérésével ahhoz az eredményhez jussanak, ami a kívánalom. Most a fenntarthatóság pedagógiája tantervi rangá, céllá emelkedik, azok után, hogy több évtizedes környezeti nevelő munka van már a szlovén pedagógusok mögött, és jó gyakorlattal a természeti környezet védelme érdekében már nagyon sokat tettek. A világunk azonban megváltozott, és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai a természetvédelmén csak a természetvédelmén túlmutatnak és túlhaladnak, hiszen a természetvédelméhez 3-4 célt tudunk kapcsolni a 17 fenntartható fejlődési célok közül, és szükség van arra, hogy az oktatás erre reagáljon, ennek megfelelően egy picit változzon.
3: Felfigyeltem arra, hogy jól ismeri a szlovén tantervet.
2: Utána néztem annak a munkának, amelynek kapcsán nekem itt most előadást kellett tartanom, és igyekeztem, sajnos azt lehet mondani, hogy a teljes hiányában vagyok a tantervi reformnak, csak azt a szeletét ismerem, látom, amely ehhez a zöld pedagógiához most ezen a ponton kapcsolódik, illetve az ehhez kapcsolható korábbi gyakorlatot és eddigi munkát próbáltam, hogy minél inkább segítségükre lehessek, vagy megláthassam én magam is, hogy jól adhassak, vagy megfelelő formában adjam elő a gondolataimat, és az előadást megtarthassam, és bízom abban, hogy ez sikerült.
3: Felfigyeltem még arra is, hogy nem szabad a fiatalokat az amúgy is nehéz helyzetben stresszelni, terhelni katasztrófaképekkel.
2: Mint ahogy mindenben, ebben a kérdésben, hogy a klímaváltozásra felhívjuk a figyelmet, követhetünk el hibákat. Ezt nem tudtuk annak idején. Az emberek felelősségét, a figyelmét szeretnénk felhívni azzal, amely valóban, tehát szükséges, de van, akiben egy-egy ilyen sokkoló kép, egy erdőtűz után maradt állapot, vagy akár szeméthegyek, tehetetlenséget, elfordulást, mert hogy az unásig ez van ismételve, és ő saját maga tehetetlennek érzi ebben magát, és inkább elfordul, apátia alakul ki. Ezt ugye már a pszichológia meg is fogalmazta, tehát diagnosztizálja, és most próbálkozás van abban, hogy más oldalról induljunk el, és a katasztrófa pedagógiát elkerüljük.
1: Horvát etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál etnoestjének sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. Hogy milyen programokkal várják ma este a látogatókat, arról Giannino Kutnyák, a Pomurje Horvát Kultúregyesület elnöke szólt rádiónknak.
4: Hrvaški etno večer, ovo leto, takak i prejšnji leti, moram sam reći da naše Hrvatsko kulturno društvo sudjeluje
0: A horvát etnoestet idén is, akár csak az előző években, a Pomurje Horvát Kultúregyesület szervezi. Egyesületünk már a kezdetektől részt vesz az etnoest megszervezésében. Így az évek során sok tapasztalatot szereztünk, és Lendván számos szlovéniai, valamint a szomszédos Horvátországból érkező fellépőt mutattunk be. Ez idén sem lesz másként. A program 19 órakor kezdődik. Elsőként a Varasdi Néptánc Együttes mutatkozik be. Már a nevükből is kiderül, hogy Varasdról érkeznek, és olyan városi együttesről van szó, amely szülővárosát nem csak Horvátországban, hanem világszerte is képviseli. Ebben a hónapban Dániában jártak, ahol egy nagy fesztiválon léptek fel, tehát nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek. Különösen örültünk annak, hogy fiatalokból is sokan vannak közöttük, és tamburások is szerepelnek az együttesben. Körülbelül 35-en érkeznek. 4 folklór koreográfiát mutatnak be, amelyekben Medzsimorje, Zágorje és Horvátország más vidékeinek táncai is megjelennek. Ezt követően a Zrin tambura zenekar lép színpadra. A Medzsimorje régióból származó ismert tambura zenekarról van szó. Esküvőkön, koncerteken és tambura klubokban is rendszeresen játszanak. Így nagy tapasztalattal rendelkeznek. A tagok viszonylag fiatalok, és nagyon jó énekes teljesítmény nyújtanak, hiszen több énekes is van közöttük. Így tulajdonképpen egy igazi 2 órás tambura koncertre számíthatunk, amelyen Horvátország teljes népszerű, szórakoztató és folklór tambura zenei kínálatából hallhatunk dallamokat, sőt Horvátországon kívüli számokat is. Ez igazi csemege lesz a tambura zenekarok kedvelőinek és a tambura zene szerelmeseinek. Mindenkit szeretett elvárunk. Jöjjenek el és élvezzék azt a 3 órás programot, amelyet a Pomurje Horvát Kultúregyesület készített a 2026-os etnoestre.
4: Pozvani da dođete i da uživate u trosatnom programu koji priprema Hrvatsko kulturno društvo na etnovečeri 2026.

0: A u gastronomsku dijelu mi smo se i ove godine odlučili, da budemo ponudili...
1: A gasztronómiai kínálatban idén is úgy döntöttünk, hogy zrínyi pörkölt kerül az asztalra. Ez egy hagyományos gasztronómiai különlegességünk, amelyet a zrínyi napokon is elkészítünk. Emellett lángoskák, vagyis kisebb lángosok is lesznek, amelyeket előre ki lehet sütni, és nagyobb mennyiségben is elkészíthetők, így mindenki számára jut belőlük, és senki sem marad éhes. A végén pedig természetesen ott lesz a lendvai fröccs is, amely nélkül egyszerűen nem lehetünk meg. A lendvai borokat jól lehűtve kínáljuk, ezért mindenkit szeretettel várunk, hogy eljöjjön és élvezze a Vinárium Fesztivál keretében megrendezett etnofesztivál immár harmadik estéjét, a Horvát estet.
0: Fesztivála, Hrvatski večeri, Vukojevsko Fesztivála Vinárium.

0: Elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista. Pályája elején fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Nevéhez kapcsolódik a Digitális Irodalmi Akadémia létrehozása. 2000-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006-tól a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Világirodalmi rangú opuszt hagyott maga mögött. Botka Ágnes emlékezik.
1: Nádas Péter neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj várományosai között. Monumentális regényei, az emlékiratok könyve, a párhuzamos történetek, a világló részletek vagy a rém történetek, amelyiknek szlovén fordítását tavaly ősszel a Ljubljanai Nemzetközi Könyvvásár díszvendégeként a Nemzeti Könyvtárban mutattak be a szerző jelenlétében. Az ott elhangzottból következik egy töredék a kortárs magyar irodalom kivételes elbeszélőjétől.
2: Maga a megszületés az egy eredendő bűn. Teljesen öntudatlanul és ártatlanul egy olyan világra jövök, amivel egy életen át küzdenem kell. És az első pillanattól kezdve küzdenem kell, abban a pillanatban, amikor világra jöttem, akkor a levegőért kell például küzdenem. Egy egész más közegbe jutottam, mint amilyen közegben addig voltam. Ez nem olyan természetes, és nem olyan magától értetődő, ahogy ezt valamennyien azért, hogy normálisan éljünk, nap mint nap gondoljuk. Abszolút nem, sőt az sem, hogy gyerekeket nemzünk, tehát kitesszük annak a világnak, amely világtól mi magunk szenvedünk, és amely világot mi magunk nem tudjuk optimálissá alakítani.
0: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Ticsárines, Szabó Rudolf, Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: A Muravidék hullámhossza. MMR.

A nagypapám egy régi motoros. 1920-ban egy BMW-je volt. Azon ment a jó öreg az első randevúra. Azon vitte el drága nagymamámat a korzóra. És nagymaminek ekkor egy hosszú-hosszú szoknya volt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

paraktova lépel, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, te meg én. Nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk.